0: Ője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozása a Szöllő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvény a zene és a társ művészetek találkozására épít. A nyitónapon a 60 éves kecskeméti szimfonikus zenekar és az 50 éves kecskeméti táncegyüttes ad közös gálaműsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a híres agórában két kiállítás is nyílik. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, a szél több helyen megélénkül. Derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Széchenyi István a Beszédes című Budapesti Por és Sár című művében érzékletesen írja le, milyen volt egy mostanihoz hasonló hosszú, száraz időszak után közlekedni a városban. Kocsin jöttem a városnak a Kerepesi úton, s oly vastag széllel, s még vastagabb porral szemközt, hogy mint lavinával befödettek, betű szerint egy cseppet se látjuk egymást. De nem csak ezért kellettek a legnagyobb magyar szerint a sétaterek, hanem azért is, hogy az emberek találkozzanak, beszélgessenek, alakítsanak ki kapcsolatokat, vagy csak terejjék ki szaladgálni, levegőzni a gyerekeiket. Éppen ezért Széchenyi a kor szokásos ügymenete szerint nyomban társaságot alapított, a Pesti Sétatér Társaságot. Az első sétatérnek a mai Szabadságtér helyén álló Neigebäude új épület melletti szabad területet szemelték ki az akkori város szélén. Az első platánfát Széchenyi felesége ültette el itt 1846-ban.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet elődje, az Állami Gyermekmenhely 1907-ben épült fel Ybl Miklós tervei alapján. Hogy az 1901-ben hozott gyermekvédelmi törvény értelmében az elhagyott gyermekekről való gondoskodás központja legyen. Az általában Lelencháznak nevezett intézmény csak központi elosztóhely volt, ahonnan vidékre nevelőszülőkhöz adták ki a gyerekeket, de egyúttal kórházat is rendeztek be, amely a II. Világháború előtt már 500 ágyal rendelkezett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Glóriett kút Budapest egyik legkülönösebb építészeti emléke. Ybl Miklós tervei alapján készült, és eredetileg a Hősök tere helyén állt. Itt tört ugyanis felszínre az a 74 fokos gyógyvizet adó forrás, amelyet Zsigmond Vilmos bányamérnök fedezett fel 1877-ben. A kutat a millenniumi építkezések során elbontották, és a mai Széchenyi hegyre helyezték át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fiumei úti sírkert az 1840-es évek közepére Pest egyik legfőbb temetője lett. 1847. június 15-én a magisztrátus a város akkori határában a Kerepesi országút déli oldalán jelölte ki az új temető helyét, a mainál jóval nagyobb, mint egy 130 hektáros területen. A leendő sírkert szomszédságában már volt egy katonai és egy régen felhagyott korábbi temető. A szorványos, főleg ortodox szertartású temetéseket már az év júliusában megkezdték, de a hivatalos megnyitó csak két évvel később, 1849. április 1-én virágvasárnap volt. Az első hivatalos temetési ceremóniát április 12-én rendezték meg. A jeles személyek közül elsőként Vörös Marti Mihályt temették itt el 1855-ben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök, megkéseltek egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. Holnap is napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszky szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvivőt a romániai légtér sértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozása a Szöllő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MTI-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvény a zene és a társ művészetek találkozására épít. A nyitónapon a 60 éves kecskeméti szimfonikus zenekar és az 50 éves kecskeméti táncegyüttes ad közös gálaműsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a Híres Agórában két kiállítás is nyílik. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, a szél több helyen megélénkül. Derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A 8 méter magas Sztálin szobrot 1951. december 16-án avatták fel a Városligetben, a mai 56-osok terén. Az elkészült 65 mázsás Sztálin bronzszoborba beolvasztották az 1945 után eltávolított Tisza István, Andrássy Gyula, Dorányi Ignác köztéri szobrainak anyagát. A dísztribünnel együtt egy felvonulási tér jött létre, amelyet a diktatúra évei alatt rendszeresen használtak propaganda események során.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zugló középső forgalmas részén található a Bosnyák tér. Ferenc József császár Bosznia annektálása után a budai királyi palota testőrségébe bosnyák katonákat soroztatott be, akiknek gyakorló teréül a mai Bosnyák tér helyét jelölték ki, innen az elnevezés. A környék lakói között máig népszerű bosnyák téri piacot 1911-ben nyitották meg, de a vásárcsarnok megépülésére még 50 évet várni kellett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Marais negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Turánszkiné Gál Erzsébet a budapesti Gellért hegyen álló szabadságszobor modellje. A vidékről érkezett, mindenki számára ismeretlen Erzsébetet Kisfaludi Stróbl Zsigmond, a szobrot készítő művész választotta modellnek. A lánynak komoly áldozatokat kellett hoznia, le kellett vágatnia a haját, és hetekig kellett állnia egy ventilátor szelében. A szobor eredetileg a felszabadulási emlékműnevet viselte, és 1947-ben került a helyére, és évtizedekig több az itt állomásozó szovjet csapatokra utaló elemet is tartalmazott. Ezeket 1992-ben elszállították. Így nyerte el az emlékmű a mai alakját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök, megkéseltek egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. Holnap is napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszky szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvivőt a romániai légtér sértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozása a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalina szervezet szóvívője az MTI-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvény a zene és a társ művészetek találkozására épít. A nyitónapon a 60 éves kecskeméti szimfonikus zenekar és az 50 éves kecskeméti táncegyüttes ad közös gálaműsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a Híres Agórában két kiállítás is nyílik. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, a szél több helyen megélénkül. Derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az első magyar alapítású pezsgőgyárat a polgári származású Prückler Ignác alapította 1834-ben Pesten. A Prückler Ignác Magyarország első rumlikőr és pezsgőgyára néven a Rádai utca 32-es szám alatt. Az alapító halála után fia László vette át a pezsgőgyár vezetését, aki a lóversenyek nagy rajongója volt, és olyan pezsgőt gyártott, amelynek a neve Kincsem volt, címkéjén a híres versenyló rajzával. A Kincsem pezsgőt maga Jókai Mór köszöntötte, és nagy tisztelettel dicsérte meg. 1881. május 19-én Rudolf Tró Kincsem pezsgőt maga Jókai Mór köszöntötte, és nagy tisztelettel dicsérte meg. 1881. május 19-én Rudolf trónörökös határozott kívánság,

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővámtéri és az eskütéri hidakra kiírt nemzetközi tervpályázatra összesen 73 pályamű érkezett be. Az első három helyezett mellett még egy tervet megvásárolt a főváros. A mai Szabadság híd végül a második helyezett terv. Feketeházi János munkája alapján készült el, kisebb változtatásokkal. A város jelenleg is legrövidebb hídjának építése 1894-ben kezdődött el. A pillérek és a hídfők a következő év decemberére álltak készen. Az ünnepélyes átadásra 1896. október 4-én kerülhetett sor az uralkodó Ferenc József jelenlétében, aki maga verte bele az utolsó ezüstből készített szegecset. Az ő tiszteletére a híd a Ferenc József híd nevet kapta. A nemesfém szegecs túlélte a híd 1945-ös felrobbantását, de a 20 évvel későbbi felülvizsgálat során már nem volt meg. Egy alumínium darabbal pótolták ugyan, de azt néhány napon belül ellopták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament kéményei szabad szemmel tulajdonképpen láthatatlanok. Az országház építésze, Steindl Imre nem szerette volna elcsúfítani az épületet, ezért a fűtés hőjét és füstjét nem a tetőn keresztül vezette ki. Steindl a környező bérpaloták udvarára épített kéményeket, így a Falk-Miksa utcában és a Balassi utca 1-5 szám alatt is található néhány kivezető. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök, megkéseltek egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. Holnap is napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszky szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvívőt a romániai légtér sértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvívője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozása a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvény a zene és a társ művészetek találkozására épít. A nyitónapon a 60 éves kecskeméti szimfonikus zenekar és az 50 éves kecskeméti tánc együttes ad közös gálaműsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a híres agórában két kiállítás is nyílik. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, a szél több helyen megélénkül. Derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kis Királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A Munkácsy és Kossuth Díjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolat a Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Muzsikus Cigányok Parkja nevet 2014 óta viseli egy budapesti park a Fűvészkert közelében. A parkban 4 márványoszlopon 8 magyarországi cigányzenész domborművét helyezték el, így jelezve, hogy a 8. kerület volt a világhírű magyar cigányzene egyik bölcsője. A Magyar Földtani és Geológiai Intézet székháza a budapesti Stefánia utcában található. Az épületet Lechner Ödön tervezte egy 1896-ban kiírt pályázatra. Az építési költségek negyed részét egyetlen magánszemély, Sensei Andor vállalta. A főváros ingyen biztosított telket az intézet számára. A kikötés az volt, hogy a leletanyagot az intézetnek ki kell állítani, az iskolai oktatáshoz pedig kőzetmintákat kell biztosítani. A szecessziós stílusú zsolnai téglákkal burkolt épület 1899-ben nyitotta meg kapuit. Az intézet a mai napig itt működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti híd, köznyelvben elterjedt nevén a déli összekötő vasúti híd, Budapest egyik vasúti hídja. Ez az átkelő Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb vasúti összeköttetése a Dunán, melyen az országon áthaladó vasúti forgalom túlnyomó része folyik. Ferencváros és Kelenföld állomások között már 1877 óta áll híd. Az első építmény azonban a növekvő vasúti forgalom és a nem megfelelő anyagminőség miatt idejekorán meggyengült, ezért 1913-ban újat építettek, ami azonban a II. Világháborúban megsemmisült. A háború után egy félállandó úgynevezett K-hidat építettek. A jelenleg is használt szerkezetek 1948 és 53-ban készültek el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: A hét, illetve magának júliusnak a legvégén is gyönyörűségeket kínál nekünk az égbolt, hiszen július utolsó éjszakáin egyszerre két meteor rajban is gyönyörködhetünk, 30-áról 31-ére, meg az előtte virradó éjszaka is aktivitása csúcsát éri el két meteor raj, úgyhogy a hulló csillagok szerelmesei már most ráhangolódhatnak az augusztusi perszeidák hulló csillagaira. Aki az otthoni észlelésnél romantikusabb és komplexebb élményre vágyik, annak kiváló alkalmat nyújt a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban Kövi Szabolcs hulló csillagzáporral fűszerezett zenei estje, amelyet interaktív csillagászati programok vezetnek fel, aztán pedig távcsöves észlelés követ. Engem és mindenkit szinte gyógypedagógiai lelkesedéssel lát el információkkal. Király Amanda, bemutató csillagász.
2: Ezek kevésbé népes meteorrajok, óránként olyan 25 meteort lehet majd megfigyelni.
1: Latin nyelvleckét kérek szépen.
2: Az egyik meteorraj az a déli delta akvaridák, a másik meteorraj pedig az alfa kaprikornidák lesz. És ezekben az elnevezésekben az akvaridák, illetve a kaprikornidák azok két csillagképre utalnak. Az akvaridák az az Aquarius, azaz vízöntő csillagképe, a kaprikornidák pedig a Bak, azaz Capricorn csillagképre. Hiszen minden meteorrajnak van egy úgynevezett radiánsa, hogyha kifekszünk az égre, és megjegyezzük azt, hogy merre mentek ezek a meteorok, és képzeletben, vagy akár mondjuk egy csillagtérképen papíron, összekötjük őket, hogy honnan jöttek, akkor az egy meteorrajhoz tartozó tagok, azok egy helyről jöttek. Pont ezért az elnevezés, mondjuk a déli delta akvaridák, az arra utal, hogy a delta akvarid csillag, az egy csillagnak a neve, annak a csillagnak a közelében van ez a radiáns is, mint hogyha onnan jönnének mindannyian. Első nézésre olyan, mint hogyha tényleg a csillagok hullanának le. Van ennek egy szaknyelvi kifejezése is, a meteor. Ingyen, amit mi látunk, az akkor van, amikor belép a légkörbe, a légkör felső részébe, és valóban elégnek. Ugyanakkor az a fény, amit látunk, az nem az égésnek a fénye, hiszen ezek a kis égitestek, ezek jellemzően ilyen gyufafej nagyságúak. Hát akkor, hogyha a lehető legjobban ég, már pedig a gyufafej eléggé ég, vélhetően egy kis meteoroid, így hívjuk ezeket a kis részecskéket, ezek hát maximum akkora lánga lének. Ezt ilyen nagyon nagy távolságból mi nem látnánk, hanem mi azt a jelenséget látjuk, hogy a légkörrel való kölcsönhatás során gerjeszti a maga a jelenség, tehát a meteor jelenség során gerjesztődik a légkör, és ennek a fényét látjuk. Ez egy kicsit hasonlóan működik mondjuk a fénycsöveknek a működéséhez, ott is egy gázt gerjesztünk elektromos árammal. Ezek újra termelődnek szerencsére. Az üstökösökből származnak ezek a kis meteoroidok. Két olyan üstökösnek köszönhetjük ezeket a kis meteorokat, amelyek periódikus üstökösök, tehát időről időre visszatérnek, és hát újabb kis meteoroidokkal látnak el minket, amik aztán újra-újra fogják termelni nekünk ezt a meteorajt, meg hát ezek nagyon-nagyon nehezen tudnának amúgy is elfogyni. Igazság szerint egész éjjel, sőt, hogyha valaki pont nem ér rá, 30-áról 31-ére virradóra, de előtte, vagy utána egy éjszakával esetleg, vagy akár kettővel pont ráér, még akkor is van esélye, hogy elcsípjen ehhez a meteorajhoz tartozó tagokat, hiszen ez alapvetően nem egy pár órás esemény, hanem ott a környező napokban is megfigyelhető ez. Csak hát a legjobb a 30-áról 31-ére virradóra, és lényegében mindegy, hogy este vagy hajnalban, talán egy kicsit az éjszaka közepe jobb. Egyrészt azért, mert a szóban forgó csillagképek, tehát a vízöntő és a bak, azok olyankor jobban delelnek. Szép holdfényes éjszaka lesz egyébként, mert majdnem teljesen teli hold lesz. Legjobb talán éjfélkor, de nagyon kicsi a különbség hajnalban vagy este, és ugyanúgy el lehet sütni rajtagokat. Hát nálunk Kövi Szabolcs koncert lett a rákövetkező éjszakán, illetve hát nyitva tartunk pont a szóban forgó, tehát 30-ára, 31-ére virradóra is. Alapvetően a program az nem pont a hulló csillagok nézésére szól, de abszolút lesz esély arra, hogy akár több hulló csillagot is megfigyeljünk a program során, aztán pedig a, másnapi koncert során is meg lehet figyelni számos csillagot. Ezek a koncertek, ezek ilyen szabadtéri koncertek, és akkor le lehet ülni, piknikszerű, ilyen kis kellemes, szabadtéri, erdei koncert a csillagvizsgáló mellett. Amikor van egy nagyon-nagyon-nagyon fényes, úgy hívjuk, hogy bolida, amikor ilyen tényleg nagyon nap, a nappali égés látszódik, és akkor és általában körbejár a médiába ezek a hatalmas nappali égen látszódó bolidák. Egy bizonyos fényesség fölött már tűzgömb, és amikor már már tényleg nagyon végképp nagyon fényes, akkor ez pedig a bolida. Na hát ezekből hullhatnak le, ezekből nem kell félni, és általában ilyenkor nagyon gyorsan körülmény az információ a csillaggászatot kedvelőek között, és hát ilyenkor elmegyünk és megkeresjük az esetleges darabokat, ami egy hatalmas nagy kaland. Számos meteoritot meg lehet nálunk vizsgálni. Vannak olyanok, amiket kézbe is lehet fogni, körbe lehet adni, vannak olyanok, amiket hát így meg lehet nézni, és vannak olyanok, amiket mikroszkóban is meg lehet nézni, úgyhogy nagyon változatosak, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hiszen különböző megjelenésűek is, tehát abszolút nem egyforma kis kövekről van szó. Azért nagyon különlegesek ezek a meteoritok, mert a naprendszerrel egyidősek. Itt a Földön nagyon kevés olyan kőzet van, ami ilyen idős, sőt egyáltalán nincs, hiszen a Földön van mindenféle a lemeztektonika, vulkánkitörések, mindenféle erózió, nagyon aktív bolygó a Föld ilyen szempontból, kőzetek elpusztulnak és újra alakulnak, mindig sokkal fiatalabbak, mint a naprendszer, viszont a meteoritok azok a naprendszer keletkezésekor alakultak ki, és amikor a kezünkbe fogunk egy ilyen meteoritot, akkor egy olyan idős kőzetet fogunk a kezünkbe, ami az egész naprendszerrel egyidős. A meteoritok vizsgálata az kőzettanilag is fontos. Segít megérteni azt, hogy a különböző, hát akár a naprendszer, akár más bolygórendszerek hogyan alakultak ki. Tehát, hogy ez tudományosan is fontos, de hát természetesen ennél nem kevésbé fontos az, hogy az embereknek az érdeklődését felkeltsük, illetve megtartsuk ezzel kapcsolatban, hiszen egy olyan dologról van szó. Az én személyes meglátásom az az, hogy hát a tudománynak az egyik nagy érdem az, hogy olyan tudást adunk a világnak, amit előtte nem tudtunk, hát akkor át is kell adni hatékonyan ezt a tudást az emberek számára. Kicsik, nagyok, idősek, fiatalok, mindenki jöhet.
1: A mindenkibe pedig beletartozik. Az is, aki nagyon jól tudja, hogy a svábhegyi csillagvizsgáló.hu weboldalt érdemes böngészni, illetve érdemes böngészni, illetve találkozni. Ezek szerint majd Király Amanda bemutató csillagásszal, aki segít rajtunk, és tényleg egy piknikszerű éjszakát képzeljenek el, szendvicsekkel, üdítőkkel, Kövi Szabolcs nagyon jó muzsikájával, úgyhogy jó kívánást kívánok, ugye önök is nagyon jól tudják, Petőfi óta szabadon, hogy kívánjunk magunknak csillagot, és akkor teljesülnek a kívánságok. Hát ennél szebb estéket, ja, és fényszennyezésmentesen, talán ez a legfontosabb. A hőség pedig éjjel tényleg elviselhető. Ez volt a Reggeli Express, és ő volt Király Amanda, bemutató csillagász a svábhegyi csillagvizsgálóból.

A reggeli Express fővároscentrikus program ajánlója először filmeket ajánl, ráadásul édes filmeket, mert hogy ez a francia Dragé 2026 a kortárs francia film legjobbjaiból, tehát egy igazi nyári francia filmes fesztivál, ami zajlik, és megtekinthető egyrészt a franciaintézet.hu honlapon a kínálat, másrészt pedig a Tabán mozi honlapján, hiszen ott lesznek élvezhetők maguk a filmek. Gyorsan nézzük meg, hogy ma mi várja önöket. Egyrészt a Beszéd című film, másrészt pedig a Családi főnyeremény című, tényleg családi és tényleg komédia, de élvezzék, tehát szerdától vasárnapig, ja, meg a mai napon keresztül is a francia Dragét, ami egyrészt édes, másrészt pedig filmes, harmadrészt pedig nagyon francia. Augusztus végéig látható a Rearview Mirror visszatekintés című nyári csoportos kiállítás a Resident Art Galériában. A tárlat a galéria elmúlt két évének meghatározó művészeit és legfrissebb alkotásait mutatja be, visszatekintve az új kiállító tér megnyitása volt eltelt időszakra. A kiállításon több mint egy tucat kortárs alkotó munkái szerepelnek, ezek többségét most először láthatja a közönség. A válogatás jól érzékelteti a galéria folyamatos fejlődését, és a fiatal, valamint már ismert kortárs művészek sokszínű világát. A Bartók Béla úti kiállítótér egész nyáron várja mindazokat, akik szeretnek új tehetségeket és friss művészeti irányzatokat felfedezni. Augusztus közepéig látható a Székművészeti Múzeumban a Vazarelli 120 című nagyszabású retrospektív kiállítás, amely Viktor Vazarelli, a magyar származású világhírű francia művész életművét mutatja be. A tárlat több mint 140 alkotáson keresztül vezeti végig a látogatókat Vazarelli művészi pályájának fontos állomásain, a korai figurális munkáktól egészen az op-art és a kinetikus művészet meghatározó alkotásaig. Megismerhetjük azt a vizuális gondolkodást, amelynek köszönhetően Vazarelli a 20. század geometrikus absztrakcióinak egyik legfontosabb alakjává vált. Nem csak ismert művekkel, dokumentumokkal, hanem korábban nem látott fotókkal, sőt filmanyagokkal is árnyalják a művész életútját. Azt is bemutatják, hogyan akarta Vazarelli a művészetet kiléptetni a galériák falai közül, és hogyan kapcsolta össze az alkotásokat az építészettel, a városi térrel és a mindennapi környezettel, amiben beletartozik tehát a csillagos ég is, úgyhogy jó hullócsillagozást, kortárs művészetet és gyönyörű Vazarelli alkotásokat kívánok mindenkinek. Jó szórakozást!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, száraz időre számíthatunk, beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők. Tovább apadt a Duna. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Döntött az Országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülőállomány kezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők emellett megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők a jövő hónapban. A 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borázati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, a termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket augusztus végéig várják. A vadak itatása a vadászatra jogosultak feladata, hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium. Hozzátették, a vadászterületen gondoskodni kell a megfelelő minőségű takarmányról, ivóvízről, valamint biztosítani kell a dagonyázáshoz szükséges feltételeket is. Mindezekhez támogatás igényelhető az Országos Magyar Vadászkamaránál. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna, ezért tegnap estétől a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának teljesítményét is csökkenteni kellett. Legutóbb hétfőn az erőmű 1-es blokkjának teljesítményét mérsékelték a szakemberek a hűtővízként is használt Duna alacsony vízállása miatt. Már legkevesebb 13 halálos áldozata van a Japán déli részén Kumamoto prefektúrában történt földrengésnek. A 7,1-es erősségű természeti katasztrófában sokan megsérültek. A földmozgás után nem sokkal robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét evakuálták, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Ma van a Nemzetközi Tigris Nap, a kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a vadon élő nagymacskák kihalásának veszélyére. A ragadozó 9 alfaja közül 3 már kihalt, de a többi is veszélyeztetettnek számít az orvadászat, zsákmányállataik vadászata, illetve természetes élőhelyük pusztulása miatt. Ismét hőlégballon bajnokságot rendeznek Kaposváron. A Répül-Rónai kupára Ausztriából és az Egyesült Királyságból, Lengyelországból és Szlovéniából is érkeznek résztvevők. A rendezvény ma este egy látványos felvonulással kísért megnyitóval kezdődik. Országszerte napos, száraz idő valószínű. Az Alpok alján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Napközben 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tiszató 24 fokos. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula. Hétvégén többfelé akár 40 fok is lehet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miklósicsák Alíz, színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia, kulturális antropológus. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek.
2: Szia, köszönjük a meghívást.
3: Szia, köszönjük a meghívást.
1: A Dajer Alapítvány fókuszában mi áll? Mit lehet tudni rólatok? Meséljetek kicsit. Húha, most látom, fantasztikus kulacsok vannak itt előttetek. Dajer felirattal, és ugye fölötte egy vörös hajú nő, aki elég jól láthatóan dajerolt hajjal bír.
2: Igen, ez egyébként ez a grafika, ez nagyon képvisel minket. Az első perctől Dusik Móni megrajzolta ezt nekünk, amikor egyszer leültünk hárman Barna Erával és Kovarszky Andreával, hárman alapítottuk, vagy hárman hoztuk létre ezt a akkor még női online magazint, a daer.hu-t, és akkor még nem gondoltunk alapítványra, hanem csak azt szerettük volna, hogy legyen nekünk egy olyan játszóterünk, akkor még az online játszótérben gondolkodtunk, amit a mi saját magunk munkája mellett beleviszünk olyan energiákat, amikről amúgy szeretünk beszélgetni, mi mindig összejártunk egy kávézóba, és igazából ennek az ötlete is egy kávézóba született, és az alapja az volt, hogy Barna Era nagyon szeretem én is, meg mindannyian az Álmodóvárnak a filmjeit, ahol nyilván a nők összeülnek, és otthon miközben lakkozzák egymás körmét, és a hajukat vágják, akkor mindenféle az életük minden dolgát kibeszélik, és igazából ebből jött akkor még az ötlet, és az alapítvány később jött létre 2021-ben, amikor már azt gondoltuk, hogy nos, akkor most már néhány szerkesztőt is hívtunk, illetve barátnőinket, akik szintén nem voltak újságírók, de azt gondoltuk, hogy akkor most már lehetne picit ezt komolyabban is csinálni, és akkor létrehoztuk a Dajer 40 fölötti nők társadalmi láthatóságáért alapítványt, és a lényege az, hogy a 40 fölötti nőknek is legyen egy olyan, hát még egyszer csak azt tudom mondani, hogy játszótere, és most már ez egy nem csak online-ban, hanem van egy valódi tér, ahova mi bejárunk, és ott vannak ezek a programok, női érdekvédelmi programok, beszélgetések, női körök, klubok, varóklub, kiállítások, tehát mindenféle olyan programot, amit a civil és a civil eszközökkel, vagy aktivista eszközökkel, de mégis kortárs művészeti elemekkel tudunk létrehozni. Hát így nagyjából így ennyi, így első körben.
1: Hát nagyon sokrétű az alapítvány tevékenysége. Most, hogy téged hallgattalak.
2: Igen.
1: Sok területet fogtok össze.
2: Sok mindennel foglalkozunk, mert sokfélék vagyunk, és sok ötletünk is van. Tehát kicsit olyan ez, hogy amerre, ahonnan jön egy ötlet, vagy jön egy irány, akkor megpróbálja azt is befogni. Tehát nincs a stratégiánkban, nincs az, hogy akkor jövőre csak ezzel szeretnénk, mert mindig szeretnénk helyet és teret adni azoknak a nőknek, akik közbe jönnek felénk, és ők az ő ötleteiket szeretnénk megvalósítani, és láthatóvá tenni őket.
1: Mi az, amitől a nők megnyílnak a fodrásznál, a kozmetikusnál, a körmösnél, Zsófi? Milyen tér jön létre két nő között egy ilyen helyzetben?
3: Hát én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb az, hogy biztonságban érezze magát a nő. És mi egy ilyen teret szeretnénk kialakítani a Dajerbe, és ennek a sok lába az a sokfajta program, amit az Alíz felsorolt, de a fő irányvonal az, hogy együtt legyünk, hogy jól legyünk együtt, és biztonságban legyünk, és ugye ennek az a következménye, hogy tudunk önmagunk lenni, és meg tudjuk magunkat mutatni, és azt gondolom, hogy főleg 40 fölött,

0: ez rettentő fontos, mert ez az a kor, amikor már nagyjából a nők elvesznek a család és a mindenfajta kötelezettség hálójába belegabajodva. Úgyhogy mi egy ilyen, ahogy az Aliz mondta, egy ilyen játszóteret szeretnénk adni, ahol szabadon lehetünk önmagunk, és épp ezért tudunk elmenni sok irányba, mert hogy sokfélék vagyunk.
1: Amikor 2019-ben jött az ötlet, hogy már akkor már jóval megvolt a magazin, és jött egy ötlet, hogy legyen ennek egy külső helyszíne is, akkor igazából abból adódott nekem az a gondolat, hogy legyen egy kései fejlesztő, ugyanis néha azt mondjuk, hogy a Dajer az egy kései fejlesztő, mert hogy karai fejlesztőbe járnak az anyukák a gyerekekkel, viszont minket, 40 fölötti nőket, amikor már kiengedjük a gyerekeinket, és már szinte mindenki egy új szakmát szeretne megtanulni, vagy a sejtjeinkben be vannak kódolva a szüleink, a nagyszüleink, a dédszüleink szakmái, akkor jön újra egy olyan igény, egy vágy, hogy legyen egy tér, vagy egy női kocsma, ahova bemegyek, és azt mondom, hogy figyeljetek, próbáljuk ki a litókt, vagy próbáljunk ki valamit, és ezzel másokat is behúzunk abba, hogy egy új őrület jöhet létre, mert oda abba a Dajerbe, ha belép valaki és meglátja, ugyanis ez egy zsáner név a Dajer, de ez nem egy fodrászüzlet, ez mi szellemi fodrászműhelynek szoktuk mondani, mégis rengeteg búra van bent, mindenkinek az jut eszébe, hogy jaj, az én nagymamám meg kalapos volt, jaj, az én, tehát hogy rögtön eszébe jutnak az embereknek ezek a szakmák, meg a rég elfeledett dolgok, amik meg itt vannak a kezünkben, és olyan jó lenne újra elővenni.
2: És ezeken a helyeken a nők valóban megnyílnak egymásnak. Hát itt is a közösségépítés a cél. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Miklósi Csák Aliz, színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia, kulturális antropológus.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miklósi Csák Alíz színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia kulturális antropológus. Szellemi fodrászműhelyről van szó, ugye? Ez nagyon tetszik nekem. Az merült fel bennem, hogy azért ahhoz, hogy két nő, vagy több nő, vagy száz nő, nem tudom, közel kerüljön egymáshoz, ahhoz idő kell és bizalom kell. Hogy ezt hogyan, milyen eszközökkel, vagy milyen módon tudjátok megteremteni?
1: Igen, hát a közösségépítés az egy nagyon fontos és feladata is az alapítványnak, és azt tudjuk, hogy ez a bizalom ez nagyon lassan épül ki egymás között. Mi, akik a barátnőkként kezdtük el, nekünk is ez egy tanulási folyamat, hogy hogyan tudunk együttműködni, hogyan tudunk egymásban bízni, mik a ritmusaink, főleg akkor, amikor azt gondoltuk, hogy szeretnénk úgy megnyitni, hogy az egyik célunk például az volt tavaly, hogy legyen egy 50 fős flottánk, az pedig pontosan arra ment ki a felhívás, hogy bárki, aki szeretne hozzánk tartozni, jöjjön és töltse ki ezt a papírt, és innentől a flottának a része. Ez egy pályázat keretén belül volt meghirdetve, és arra adtuk a szerződést, arra szerződtünk ezzel az 50 nővel, hogy három komoly tematikában lesz egy-egy napunk, a méltóság, a szabadság és a testi öntudatról beszélgettünk egész nap, ez mindenféle kreatív műhellyel végződött, tehát nem csak az volt, hogy ők végighallgatták ezeket a beszélgetéseket, közben is tudtak szólni, volt hozzá egy vizuális jegyzetelőnk, aki csodálatos posztereket hozott létre, de a végén mindig volt egy művészeti, például közösen kollázsoltunk, vagy divatbemutatót tartottunk, amivel mindig a nők megmutathatták az ő gondolataikat, vagy egy World Café-t csináltunk, szóval ez valóban egy lassú folyamat, és ezzel nekünk sok dolgunk van, ezt nem mondom, hogy mi ebben már nagyon jól állunk, mert ezen mindig nagyon sokat szoktunk beszélni, hogy hogyan tudjuk mindig a parazsat úgy tartani, hogy ez mindig érdekes legyen, mert lehet, hogy valakit érdekel egy kiállítás, de a következőre már nem tud eljönni, tehát ahhoz, hogy legyen egy ilyen közösség, akik mindig visszajárnak, az egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú folyamat, és mi csak tavaly nyitottunk meg.
0: De van egy helyetek. Igen. Bocsánat, szóval igen, azért igen. Ez már nem pusztán az online térben történik.
1: Igen, ez a Horváth Mihály téren van, és a Horváth Mihály tér 5 szám alatti Nívó Fodrász Szövetkezetet béreljük az önkormányzattól, nagyon baráti áron, ezt mondhatjuk, viszont amikor bementünk, kiderült számunkra, amikor kibéreltük, hogy 10 éve nem volt benne senki, úgyhogy ennek módja szerint nekifogtunk, feltűrtük az ingünk ujját, és levettük a koktélruhákat, és március 8-án 12 nő vásárolt feszítővasakat, és bementünk, és a 4 réteg linóleumot, illetve a lambériát, a szekrényeket, mindent, amit a 70-es években oda teremtettek, mi mindent kitakarítottunk, és így nyitottunk meg március 20-án a Boldogság Világnapján 2025-ben, és azóta vannak ott programjaink.
0: És azóta tart a boldogság? Tehát például a felújítás során azért nem alakultak ki konfliktusok? Mert még ha az ember egy házat épít a férjével, akkor is sok esetben válás a vége.
1: Hát nem, válni nem váltunk. Jó, okay. Tanulság az nagyon sok volt, és nagyon sok van, de hát ezt tudjuk, hogy ahol munka van, ott mindig adódik félreértés, és mindenki másképpen gondolja, de hát már ebben a korban azt hiszem, hogy ezt már megszoktuk, hogy az együttműködés a legfontosabb. Úgyhogy.
0: Hogyan zajlott a felújítás, Zsófi?
2: Hát én abban nem vettem részt.
0: Bocsánat. Azóta vagy jelen?
2: Igen, én akkor csatlakoztam, amikor a megnyitót tartották már, tehát már az elkészült térbe tudtam belépni.
0: Milyen jó dolgod volt.
2: Igen. Én nekem akkor jött el az a pillanat, hogy kerestem a társaságomat, és egy barátnőm ajánlására mentem el a Dajer megnyitójára, ahol ugye számomra is emlékezetes maradt, hogy így egyből jól éreztem magam, és ez annyira furcsa volt, hogy volt egy hely, ahova így egyedül elmentem, nem ismertem senkit, és mégis jól éreztem magam. Egy hely, ahol hasonló korú nők voltak, de így tömegesen, tehát így nagyon sokan voltak, és valahogy annyira jó volt az energia és a vibe, hogy én azt mondtam, hogy na jó, gyerekek, ez brutális, nem tudom, nem értem, hogy itt mi történik, de tényleg szóval így nem volt, lényegben nem volt semmi különös.
1: Sajnálom, hogy nem emlékszem rád.
2: Volt két kiállítás megnyitója, de hogy valahogy így olyan jó volt a hangulat, és tényleg nem is értem, mert nem tudom, hogy miért, szóval én azonnal éreztem, hogy itt nagyon jó lenni, és amikor az Alizék meghirdették, ugye akkor hirdettétek ezt a flottát, akkor én is csatlakoztam hozzájuk, és akkor így kapcsolódtam én is, vagy elkezdtem járni a programokra, meg a beszélgetésekre, és akkor később húztak magukhoz egy kicsit közelebb.
0: Akkor ez egy tudatos keresés eredménye volt?
2: Az érészemről igen, nekem az abban az életszakaszban jött el az, hogy nagyon kerestem ahogy mondtam, a társaságomat, és akkor így hónapokig jártam mindenfele, hogy lehetne, mert éreztem azt, hogy a női kapcsolódások nagyon hiányoztak az életemből. Úgyhogy ez így jól is alakult, így jól sikerült, és akkor azóta nem megyek sehova.
0: Csak ott vagy.
2: Ott vagyok, igazából eléggé állandóan most már.
1: Igen, hát a Zsófit, amikor először találkoztam a Zsófival, szerintem akkor voltunk egy ilyen evezés, vagy nem is tudom, a római parton voltunk. És arra emlékszem, hogy nagyon szimpatikus volt a Zsófi, de nagyon zárt volt. És aztán ott megbeszéltük a többiekkel, de vagány lenne, hogyha csatlakozna hozzánk, egy kicsit többet lenne velünk. És aztán igen, a Dajernek ez a fő szlogenje, hogy azokat a nőket tegyük láthatóvá, akik nem mernek kilépni a fényre, és hát a számomra a Zsófi az, aki pontosan ezt az utat járta be, hogy eljött hozzánk, és azóta tényleg vannak neki saját projektjei, programjai, amit már ő maga készít elő, ő vezet le, tehát igazából nekünk ez egy fontos dolog.
0: Nem sokára rátérünk a programjaitokra is, igen, Zsófi?
2: Igen, szóval, hogy ez az, amit szeretnék mondani, hogy azért erre, amikor ebbe a korba élünk, már azért megrecsenünk egyszer-kétszer, és az, amikor egy olyan támogató közegbe kerül az ember, ahol én csak azt hallottam, hogy az úgy pont jó, ahogy én gondolom, szóval, hogy így nem kritizálnak, és így nem irányítgatnak, az azért eléggé fel tudja szabadítani az embert. Úgyhogy nekem is sikerült, azt hiszem, egy kicsit kinyílnom.
0: Hát ez maga az elfogadó közeg.
2: Abszolút az elfogadó közeg, amire azt hiszem, hogy azért mindannyiunknak szüksége van.
0: Köszönöm. Jövünk vissza Nagy Zsófi a kulturális antropológussal, és Miklósi Csák Alizzal, aki színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, száraz időre számíthatunk, beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők. Tovább apadt a Duna. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Döntött az Országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülőállomány kezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők emellett megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők a jövő hónapban. A 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borázati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, a termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket augusztus végéig várják. A vadak itatása a vadászatra jogosultak feladata, hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium. Hozzátették, a vadász területen gondoskodni kell a megfelelő minőségű takarmányról, ivóvízről, valamint biztosítani kell a dagonyázáshoz szükséges feltételeket is. Mindezekhez támogatás igényelhető az Országos Magyar Vadászkamaránál. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna, ezért tegnap estétől a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának teljesítményét is csökkenteni kellett. Legutóbb hétfőn az erőmű 1-es blokkjának teljesítményét mérsékelték a szakemberek a hűtővízként is használt Duna alacsony vízállása miatt. Már legkevesebb 13 halálos áldozata van a Japán déli részén Kumamoto prefektúrában történt földrengésnek. A 7,1-es erősségű természeti katasztrófában sokan megsérültek. A földmozgás után nem sokkal robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét evakuálták, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Ma van a Nemzetközi Tigris Nap, a kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a vadon élő nagymacskák kihalásának veszélyére. A ragadozó 9 alfaja közül 3 már kihalt, de a többi is veszélyeztetettnek számít az orvadászat, zsákmányállataik vadászata, illetve természetes élőhelyük pusztulása miatt. Ismét hőlégballon bajnokságot rendeznek Kaposváron. A Répül-Rónai kupára Ausztriából és az Egyesült Királyságból, Lengyelországból és Szlovéniából is érkeznek résztvevők. A rendezvény ma este egy látványos felvonulással kísért megnyitóval kezdődik. Országszerte napos, száraz idő valószínű, az Alpok alján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Napközben 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tiszató 24 fokos. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula, hétvégén többfelé akár 40 fok is lehet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miklósi Csák Alíz, színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia kulturális antropológus. Említettétek korábban, hogy nagyon fontos számotokra az, hogy a 40 év feletti nők jóval nagyobb társadalmi láthatósággal bírjanak. Többször feltűnt nekem a beszélgetés során, hogy milyen nagy hangsúlyt helyeztek a különböző életkorokra. Tehát, hogy mondjuk egy 40-es, 50-es nő miért ne kapcsolódhatna a 20-as, 30-as társaival, tehát hogy miért ne lehetnének ott is barátságok, vagy mit tudunk mi egymásról, mondjuk akik túl vagyunk a 40-en, amihez egy másik generációs lány nem tud úgy viszonyulni, vagy kapcsolódni. Tehát mi adja ennek a közösségnek az erejét, hogy miért van ilyen nagy jelentősége az életkornak, vagy a különböző generációknak?
1: Hát mi, mikor létrehoztuk, akkor 19-ben, akkor ez csak így mondtuk, hogy a 40 fölötti nőkre gondolunk, mert valahogy szerettük volna betájolni, hogy tulajdonképpen nem szerettünk volna egy női magazint, azt szerettük volna kimondani, hogy mi nem vagyunk újságírók, de akkor próbáljunk egy karaktert leírni. 40 fölötti nők vagyunk, vállaljuk azt, hogy mi belvárosban élünk, bringával járunk, turkálóban turkálunk, tehát, hogy mi ezekhez a nőkhöz tudunk szólni, az nem jelenti azt, hogy nincsenek 20 éves barátnőink, és nincsenek 80 éves nagyon jó, erős kapcsolódásaink és mentoraink, hanem mi most ebben az életben erről tudunk beszélni, a mostani problémáinkról, arról, hogy a szüleinket hogyan szeretnénk ápolni, hogy a gyerekeinkkel milyen életformát tudunk kialakítani, hogy a család, hogy a férj, tehát hogy akkor valahogy mindannyian, mind a nyolcan ebben voltunk, és akkor gondoltuk azt, hogy ez lenne. De az nagyon jó, azt nagyon jó látni, hogy nagyon sok fiatal művész, képzőművész, kiállító, sőt férfi kiállítónk is volt már. Tehát, hogy ez maga a név, meg ennek a megfogalmazása, ez azért is volt fontos, mert akkor ezt így mondtuk. De igazából ez nem jelenti azt, hogy itt hozzánk nem jár senki.
0: Már zárjátok ki a 32 éveseket.
1: Egyáltalán nem zárunk ki senkit, és nagyon jó viszonyt ápolunk a szomszédainkkal, a kerülettel, sőt, most volt múlt héten a Fodrásznők éjszakája, amit kitaláltunk, és ott még a szomszédban lévő templomban is mondtak értünk áldást, és a szomszédokért. Szóval úgy próbáljuk ennek a hangulatát valahogy úgy átadni, hogy mi itt azért vagyunk ebben a térben, hogy jól érezzük magunkat, és ha bárki bekopogtat, akkor jöjjön be.
0: Az előbb említetted azt, hogy ennek a korosztálynak többnyire az is a feladata, hogy gondoskodjon az egyre idősebb szüleiről, és hát ott vannak még a gyerekek, akik valószínűleg még nem nőttek meg. Ugye ez a szendvics generáció lényege, hogy fölfelé is, lefelé is van feladat bőven, miközben hát azért nekünk magunknak is valahogy fenn kell maradni lehetőség szerint jól.
1: Igen.
0: Zsófi, ha jól tudom, akkor te kifejezetten női sétákat is szervezel.
2: Igen, igen. Az amit most így önálló feladatként csinálok.
0: Amit megkaptál önálló feladatként? Vagy vállaltad, igen, vagy nem tudom,
2: igen,
0: hogy történik
2: ez? Hogy annyit magyaráztam róla, hogy de szeretnék ilyet csinálni, csak hát ugye félénk voltam, hogy a többiek annyira megtámogattak, hogy azt mondták, hogy akkor ebből most már elég, ebből a rinyálásból is csináljak egy sétát, és akkor már akkor 8. kerület legyen. Úgyhogy az első séta, amit júliusban már be is mutattunk, az a Nők a 8-ban címmel ment, és így célzottan egy olyan útvonalat találtam ki a 8. kerületbe, ahol itt-ott megállva olyan nőkről tudok beszélni, akik valamit felmutattak az életükbe, de vagy nem tudunk róluk, vagy feledésbe merültek. Szóval, hogy nagyon szerettem volna egy kis reflektorfényt szórni, úgy unblock a nőkre, mindazokra, akiket el is felejtettünk így az idők során. Úgyhogy ez volt a koncepció.
0: És akkor közben nyilván spontán beszélgetések is kialakultak.
2: Igen, és akkor az egész az egyébként tényleg átment egy a visszajelzések alapján. Én mondjuk személy szerint rettentően izgultam, úgyhogy én ezt annyira nem tudom, de a többiek mondták, hogy nagyon jól érezték magukat, és hogy igazából olyan volt az egész, mint hogyha egy ilyen baráti társaság haladt, vonult volna végig az utcán, és akkor ezt még megszínesítettük az Alice-nak a felolvasásaival, verseket olvasott föl adott helyen, illetve korabeli újságcikkekből olvasott föl, és az egész a daljárbe végződött, ahol megtekintettük egy Málna Szörp mellett a Vargaritának a kiállítását, az Opuncia szépségszalont, ami még a nyár végéig ott van a daljárba. Úgyhogy ez egy ilyen komplett kis programocska volt, ami állítólag nagyon jó hangulatban tert.
0: Lesz újabb séta is?
2: Igen, ezt meg fogjuk most ismételni augusztus 11-én, illetve augusztus 25-én egy másik sétát, ami pedig így az 5. kerületben lesz a belvárosban. Szintén nőkről, úgyhogy erre úgy kattantam rá, hogy valószínűleg nem is jövök le róla egy ideig. Úgyhogy a nőkről szeretnék én személy szerint egyfolytában magyarázni mindenkinek, mert azt gondolom, hogy szükség van rá, hogy beszéljünk, hogy legyünk együtt, és hogy mutassuk meg azokat, akik az élet mellékalakjai, de hogy legyenek akkor ők a főszereplők.
0: Na látod, milyen jó volt elkezdeni ezt a sétát. Most már meg sem állsz.
2: Így van, így van.
0: Jövünk vissza Nagy Zsófia kulturális antropológussal és Miklósi Csák Alinzzal, aki színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miklósicsák Alíz színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia kulturális antropológus, női sétamester, nem is tudom. Ugye? Hát most már ez elindult, ez a folyamat.
1: Stand-up. Séta stand-up, nagyasszonya.
0: Pláne.
2: Sétamester.
0: Mivel készültök még a közeljövőben, Alíz?
1: Hát szeptemberig van most... Először is azt gondoltuk, hogy uborka szezon lesz nyáron, és pihenünk, de aztán utána rájöttünk, hogy alkotói szabadságot veszünk ki, és kinyitjuk a helyet. Tehát a milyen kollektíva, bocsánat, Puncstorta kollektíva fog mi hozzánk beköltözni most augusztusban, és egy szövőszékkel fog beköltözni Kozma Zsófia, és ez az Imágó Ökokulturális Labor nevén Ládafia projektként fog működni ez a projekt. Ő az egyetemen, a képzőművészeti egyetemen mesterszakon van, és az a vizsga munkája, hogy a saját kelengyéjét fogja megszőni, és ebben fogunk tudni neki mi is segíteni, és újra gondoljuk, és újra értelmezzük ennek az értelmeit, hogy hogyan készülnek a nők a házasságra, és ő be fog költözni a Dajerbe, és bárki be tud ülni a szövőszék mögé, és a keze munkájával tudja segíteni ezt a projektet. És közben pedig, ameddig ő ott lesz, addig pedig Varga Ritának az Opuncia Szépségszalon kiállítását is meg lehet nézni, és mellette pedig lesz a két sétánk, az pedig lesz 11-én és 25-én, és a Zsófinak pedig majdnem két naponta lesz benne a Dajerben, úgyhogy színes Kozma Zsófi. Igen, igen, Nagy Zsófit mondtam.
2: Nem, csak Zsófit. Nem,
0: Zsófit. Csak ránéz, jaj, nem. Ránéztél.
1: Kozma
0: is
1: Zsófit. Igen, igen, de keressenek. Nagy Zsófit,
0: csak ott
1: keressétek Nagy Zsófit is, keressétek Kozma Zsófit is.
2: Kozma Zsófit férhez megy. Mert
1: őt meg férhez megy.
2: Jött az ötlet, hogy
1: és igen, és a Puncstortának az alapítóit is elmondanám, hogy az Etvi Attina és a Kozma Zsófi. Úgyhogy készülünk az őszi kiállításokra. Ugye mi hárman vagyunk kurátorok a Dajer Alapítványnál, Frazon Zsófia, Kovarszky Andi és én, úgyhogy ez még majd a következő megbeszélés tárgya, de már tudjuk, hogy ki lesz a következő, akit szeretnénk. Még nem áruljuk el, hogy kinek a kiállításával, de nagyon készülünk, ugyanis októberben a Melltartó Nélküli Világnapot minden évben megszoktuk ünnepelni a Dajerben.
0: A Zsófik előnyt élveznek nálatok?
1: Igen. Nálunk van majd 4-5 Zsófi, és azt hiszem, hogy 2 Erika, ugyanis Dusza Erika a főszerkesztőnk, a magazinnak a főszerkesztő, és Laco Erika pedig ő is munkatársunk, stábtagunk, úgyhogy vagy Zsófit szoktunk mondani, vagy Erikát.
0: Ez a kettő lehetséges. Más nincs. Na most...
2: A Puncstorta kollektívához igen. Még annyit
1: is még
2: hozzá,
0: ott
2: hogy
0: is Zsófi,
2: egyébként...
0: ugye, aki fékhez megy.
2: Igen, hogy ők pont 20 évesek. Csak ennyi.
1: Igen, ez fontos.
2: Hogy ők annyira jó, ővelük annyira jó a kapcsolat, hogy kollaborálunk is. Úgyhogy nincsenek ám kizárt.
1: Igen.
2: 20 évesek sem.
1: Így van, és tavaly pedig volt egy szintén szendvics generációs projektünk, ahol Deák Maja és Deák...
0: Zsófi?
1: Nem, most össze. A Deák lányok mondjuk így csináltak egy szintén egy projektet, és ők is 20 évesek voltak.
0: Tessék, itt a bizonyíték arra vonatkozóan, hogy nem zárjátok be a kaput.
1: Így van, így van, így van.
0: A többi generáció előtt. Egyébként a szövés maga egy olyan tér, egy olyan esemény, ahol a nők pont úgy megnyíltak, azt hiszem, annak
1: a
0: idején, mint így van a fonóban, mint ahogy most a fodrásznál.
1: Igen.
2: Meg ugye arról nem beszélve, hogy mi a szövésnek a szimbolikája, ugye az életszövését is a nők végzik. Úgyhogy szerintem ennél találóbban nem is szüntethetjük volna meg az uborka szezonunkat.
1: És nekem meg még van egy ilyen gyerekkori élményem, hogy nálunk pedig egy kis erdélyi városban születtem, és ott pedig az volt, hogy a nők összejártak csigatésztát készíteni. Tehát, hogy ez is annyira jellegzetes, hogy leültek, és elmentek csigázódni, és ott is mindenről lehetett hallani ugyanúgy, mint a fodrászüzletben.
0: És hogyan szövitek a Dajer fonalát az elkövetkezendő időszakban? Milyen terveitek vannak?
1: Hát az egyik nagy tervünk az, hogy ugye az egyik teret már közösen felújítottuk, és van még hátul egy tér, az egy nagy álom, hogy azt létrehozzuk, hogy lehessen ott jogázni, lehessen ott ilyen elvonulósabb terápiákat is tartani, és hát valószínűleg még ez még nem biztos, de szeretnénk majd egy olyan adománygyűjtő akciót, amit szintén a nyilvánosság elé teszünk, hogy szeretnénk valahogy ezt felújítani, ugyanis a külső teret is másfél millió forintos közösségi adománygyűjtésből hoztuk létre, tehát hogy azért az nagy, innen is köszönjük minden adományozónknak, hogy segítettek nekünk.
0: És ha már a Dajer szövéséről szó volt, akkor meséljetek kicsit arról, hogy egy 40 fölötti nő hogyan alakíthatja úgy az életét, hogy abban megtalálja a helyét, boldogságot, örömöt lejjen, önmaga lehessen. Mit tehet ezért? Mit tehetünk magunkért?
2: Hát igen, szóval amikor eljön ebben a korban egy úgynevezett életközepi válság, amit mi sokkal jobban szeretünk transformációnak hívni, akkor megkapjuk azt az ajándékot, hogy az élettől, hogy már nem annyira érdekel minket a külvilágnak a véleménye, hanem sokkal jobban elkezdünk befele tudni figyelni, és az önszeretetünket megtanuljuk. Csak belekavarodok.
0: Hát erősítjük.
2: Igen.
0: Hát nem? De ez az kell, hogy legyen.
2: Hát igen, valahogy azt valahogy így elkezdjük talán működtetni azzal, hogy már nem érdekel annyira, hogy ki mit gondol, és akkor tudjuk ezáltal ugye tovább fűzni a dolgokat.
1: Meg ebben egy lehetőséget látni ebbe az életszakaszba, hogy lehet újra kezdeni, lehet azt gondolni, hogy 25 évesen, amit gondoltam magamról, vagy a jövőmről, lehet, hogy most újraírom, szeretnék egy új szakmát megtanulni, tehát új barátokat találni, tehát hogy ne zárjunk be, ez nekünk nagyon fontos. És ez nagyon fontos a saját öngondoskodásunk, meg a saját életünk szempontjába is, hogy ne az legyen, hogy 70-80 éves korunkban egy szobában ülünk, és mondjuk nézzük a televíziót. Ez most már sok tanulmányban is így van, hogy azok az emberek a boldogok, és abban az országban, ahol van tényleg öregségi politika, hogy boldogan eljárnak táncolni, kézműveskedni, segítenek akár egy óvodába, tehát hogy egymás felé tudnak fordulni az emberek, és a közös dolgaikat közösen oldják meg, és ez a fajta nyitás, mi azt gondolom, hogy a Dajerben nekünk ez az egyik fő irányunk, hogy maradjunk kíváncsiak, és ne csak a mi saját körülöttünk lévő emberekre, hanem azokra is, akik a fiatalokra, az idősebbekre, ha már szemvics generációk vagyunk, akkor ne a nehézségeket lássuk, hanem legyünk mi is nyitottak rá.
0: És ezt erősítitek ti is ott a Dajerben.
2: Mert együtt könnyebb.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
0: Miklósi Csák Alíz színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia kulturális antropológus volt a vendégem itt az Intermezzóban.
3: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, száraz időre számíthatunk, döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülőállomány kezelő társaság létrehozásáról. Ma van a Nemzetközi Tigris Nap. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülőállomány kezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők emellett megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők a jövő hónapban. A 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, a termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket augusztus végéig várják. A vadak itatása a vadászatra jogosultak feladata, hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium. Hozzátették, a vadászterületen gondoskodni kell a megfelelő minőségű takarmányról, ivóvízről, valamint biztosítani kell a dagonyázáshoz szükséges feltételeket is. Mindezekhez támogatás igényelhető az Országos Magyar Vadászkamaránál. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna, ezért tegnap estétől a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának teljesítményét is csökkenteni kellett. Legutóbb hétfőn az erőmű 1-es blokkjának teljesítményét mérsékelték a szakemberek, a hűtővízként is használt Duna alacsony vízállása miatt. Már legkevesebb 13 halálos áldozata van a Japán déli részén Kumamoto prefektúrában történt földrengésnek. A 7,1-es erősségű természeti katasztrófában sokan megsérültek. A földmozgás után nem sokkal robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét evakuálták, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Ma van a Nemzetközi Tigris Nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a vadon élő nagymacskák kihalásának veszélyére. A ragadozó 9 alfaja közül 3 már kihalt, de a többi is veszélyeztetettnek számít az orvadászat, zsákmányállataik vadászata, illetve természetes élőhelyük pusztulása miatt. Ismét hőlégballon bajnokságot rendeznek Kaposváron. A Répül-Rónai kupára Ausztriából és az Egyesült Királyságból, Lengyelországból és Szlovéniából is érkeznek résztvevők. A rendezvény ma este egy látványos felvonulással kísért megnyitóval kezdődik. Országszerte napos, száraz idő valószínű, napközben 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tiszató 24 fokos. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula, hétvégén többfelé akár 40 fok is lehet.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér, Műegyetem között a szintén sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Lezárták a 13. kerületben a Pannónia utca, Ipoly utca kereszteződést távhővezeték építés miatt várhatóan október közepéig. A Pannónia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannónia utcánál csak balra lehet fordulni. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: Jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok! 2026. július 29-e van szerda reggel, 7 óra elmúlt 5 perccel, itt az ideje, hogy elinduljon a mai napon is annyitány. A reggeli express rovatunk jelentkezik ebben az órában, megvannak a Palack Posta országos irodalmi pályázat díjazottjai. Hiszen lezárult a Petőfi Kulturális Ügynökség Palack Posta országos irodalmi pályázata. A szakmai zsűri közel 600 beérkezett pályamű közül választotta ki a díjazott alkotásokat. A pályázatra a Kárpát-medence számos pontjáról, valamint több külföldi országból, köztük Amerikai Egyesült Államokból, Németországból és az Egyesült Királyságból is érkeztek pályaművek. A díjazott szerzők nem csak elismerésben részesülnek, hanem mentorprogramban vehetnek részt, illetve országos publikációs lehetőséget is kapnak, hiszen bemutatkoznak a Palack Posta Pocket külön kiadásában is. A vendégem pedig Erdős Balázs lesz, a Petőfi Kulturális Ügynökség igazgatóságának az elnöke. 8 óra után pedig a Budavári Palota koncert 2026 Mindörökké Operett koncertjeire hívjuk meg a hallgatókat. A Mindörökké Operett gála július 31-én és augusztus 1-én ismét a Budai Vár Oroszlános udvarába várja a közönséget, ismert operett slágerekkel, ikonikus koreográfiákkal, valamint a Budapesti Operett Színház művészeivel és a hazai operettjátszás meghatározó előadóival. A mára hagyománnyá vált Budavári Palota koncertet idén Peller Károly rendezésében láthatja a közönség, erről fogunk beszélgetni. 9 óra után pedig a hangjelek rovatunk jelentkezik, a Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata augusztus 3-a és 30-a között 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget, ez az Orgona.pont Fesztivál idén nyáron ismét különleges zenei utazásra hív, ahol az orgona a monumentális hangzása, a történelmi templomok atmoszférája és a világszínvonalú művészek találkozása teszi felejthetetlenné az élményt. A vendégem pedig Szamosi Szabolcs lesz, orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Erről a fesztiválról fogunk beszélgetni, na is persze az orgonáról. A műsor pedig kezdődjön el a mai napon Joseph Haydn C-dur orgona versenyének a harmadik tételével, a budapesti vonósok előadásában. Orgonán közreműködik Lehotka Gábor.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útra való következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A napi útravaló témaköre az utazás. Igyekszünk összegyűjteni azokat az utazásos idézeteket, amelyek biztosan elgondolkodtatnak minket az utazás valódi értékéről és egyéb az élettel kapcsolatos tanulságokról. A mai napon Lao Tzu, az ókori Kína legendás filozófusa lesz a segítségünkre, akit a taoizmus egyik megalapozójaként tartanak számon. Hagyományosan a Krisztus előtt 6. századra datálják életét, de a történészek jelentős része úgy véli, hogy személye részben vagy teljesen legendás, illetve a neki tulajdonított tanítások több szerző munkájából állhattak össze. Van egy fő műve, amelynek a könyvközponti fogalma a Tao, azaz az út, amely a világ egyetem természetes rendjét jelképezi, valamint a te, az erény vagy a belső erő, amely a Taóval összhangban élő ember tulajdonsága. A filozófus szerint az ember és a természet közötti harmóniát, az egyszerűséget, a mértékletességet és az erőszakmentességet fontos követni. Az egyik legismertebb elve a nem cselekvés, vagy az erőltetés nélküli cselekvés, amely nem a tétlenséget jelenti, hanem azt, hogy az ember a dolgok természetes rendjével összhangban cselekszik. És hogy neki milyen gondolata van az utazással kapcsolatosan, ez jön a folytatásban. Az 1000 mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Erdős Balást, a Petőfi Kulturális Ügynökség igazgatóságának az elnökét. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm szépen, hogy beszélgetünk.
2: Üdvözlöm, én köszönöm a lehetőséget.
1: Lezárult a Petőfi Kulturális Ügynökség Palackposta országos irodalmi pályázata. A szakmai zsűri közül 600 beérkezett pályamű közül választotta ki a díjazott alkotásokat. Erről a pályázatról és ennek az eredményéről fogunk beszélgetni. A Palackposta irodalmi pályázat célja az volt, hogy párbeszédet kezdeményezzen a magyar irodalom klasszikus művei és a mai olvasók, alkotók között, amely szerintem egy nagyon izgalmas kezdeményezés. Mi volt a pályázóknak a feladata, illetve azzal, hogy közel 600 pályamű érkezett a Palackposta pályázatára, mit árul el ez a szám önöknek a kortárs magyar irodalom és az olvasás iránti érdeklődésről?
2: Igen, hogyha csak a 600-as számot néznénk, akkor az egy statisztikai szám, túl sokat önmagában nem mond el, de azt el kell, hogy mondjam, hogy minket meglepett azért a 600 beérkezett pályamű, illetve itt egy komplex pályázati folyamat megvalósításával visszük végig ezt a projektet, tehát nyilván itt időablakokban is gondolkodnunk kellett. Ehhez nagyon fel kellett rendeződnünk, hogy a megnövekedett számú pályázatokat mégis időben dolgozzuk föl. De abszolút a bizonyíték annak, hogy a magyar irodalom ma is élő kulturális kapcsolódási pont a személyek között.
1: Mi volt a pontos feladat? A pályázók kiválaszt adtak egy művet, vagy meg volt adva, hogy mely műveket vagy írókat kellett használniuk és inspirálódniuk belőlük.
2: Igen, a pályázóknak lehetőségük volt, hogy úgy mondjam, egy kulturális étlapról egykori írók, művelők közül választani, és akkor ennek az egykori művek újra gondolt, teljesen szabad kezet kapva, újraalkotott, esetleg kérdésekkel megtűzdelt verziójával élhettek. Ezt nagyon ki is használták egyébként a pályázóink, tehát hogy nagyon frappáns, többoldalú megközelítési művek születtek, illetve egy kicsit elmondhatom azt, akkor végül is most már túl vagyunk a számszerű feldolgozásokon, így a legtöbben József Attilát választották, Pilinszky János még a top három részvevője és Kosztolányi Dezső. De hogy női választottat is mondjak, Szabó Magdához is érkeztek pályaművek, Szabó Magda munkásságával kapcsolatosan.
1: Szerintem mindenkinek van egy József Attila korszaka, azt fedezem fel, tehát nem lepődtem meg ezen a dolgon, de nagyon jó. Viszont, hogy a fiatalok még mindig érdeklődnek irántuk, és hogy pozitívan is élték meg, és így is raktározták el magukban, hogy a magyar szerzőket közelebb tudták hozni a mai olvasókhoz.
2: Azt gondolom, az elmondható, hogy valóban a fiatalokat megmozgattuk. Egyébként a pályázók korosztályi közössége az vegyes volt, tehát középkorú hölgyek, urak is megmérettettek, de túlnyomó többségbe fiatalok nyújtották be pályázatukat. Van egészen fiatal is, épp hogy 16 éves pályaversenyző is. Nem árulok el újdonságot, mert a nevek már szerintem ismertek, de hagyj említsem meg őt, Regőnek hívják, vezeték nevét nem mondom, 16 éves budapesti fiatalember, és valami félelmetes komolysággal közelíti meg a művészeti irodalmi világot, úgyhogy szerintem az ő nevével a későbbiekben még mindenhol fogunk találkozni.
1: És milyen jó lesz majd erre visszagondolni. Na de milyen témák voltak, vagy visszatérő gondolatok, amelyek leggyakrabban megjelentek a pályázók írásaiban?
2: Érzékelhető volt, hogy a vesztességekkel való szembenézés az egy valahogy erősebb téma kört hozott a művek között. A gyásszal, a kiszolgáltatottsággal többen foglalkoztak. Nyilván saját élethelyzetüket is valahogy hozták, vagy ehhez igazították a pályaművöket. Szóval azt kell, hogy mondjam, ez egy erősebb vonal volt ebbe, de mint mindig, meg minden művészet körül a fanyar, humor, irónia, a vicces világ is azért helyet és képet kapott ezekben az alkotásokban.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon jó volt ezt olvasni, vagy hát a zsűrinek, aki ezt megtette, és hogy biztos elmondták azt is, hogy nem volt könnyű dolguk, ugye?
2: Nem volt könnyű dolguk, ezek ugye változó méretű vagy karakterszámú művek, alapvetően egy szubjektív feldolgozás vagy tartalmi megközelítés, de azt el kell, hogy mondjam, hogy itt már a feldolgozás időszakában láttam a folyosón a kollégákat, ahogy néha felhorkantak, hogy ezt nézd, és akkor ment a cserebere még így, hogy mondjam, az előminősítés előtt is már kiszúrtak benne olyan érdekes vagy közkedvelt dolgokat, ami itt azért egy jó hangulatú feldolgozói munkát tett lehetővé.
1: Ugye közel 600 pályamű közül választották ki a Palackposta irodalmi pályázat díjazottjait, de mit jelent ez a díj? Mi az, amit kapnak?
2: tulajdonképpen egy mentorprogramon fog részt venni a díjazottaink. Ez egy támogató közösségi együttlétet jelent. Július első hétvégén zajlott a mentorprogram első találkozása Szigligeten, de itt nem áll meg az együttműködés, tehát egy hosszabban tartó, támogató, párbeszéd alapú segítséget és egy közösségi együttműködést fognak kapni a díjazottak.
1: Kiktől kapják meg? Kik lesznek azok, akik a segítségükre lesznek? Már persze, ami nyilvános és elárulható.
2: Szinte szerintem már mindenről tudunk nyilvánosan beszélni. Egy összetett zsűri bírálta a pályázatokat, közülük kerültek ki a mentor személyek is, és nyilván különböző feldolgozottsági műtartalmi szempontok szerint osztottak, hogy ki melyik zsűritaghoz került. Hogy megemlíthessem, Boncidai Éva az egyik mentorunk, ő a Magyar Kultúra Magazin főszerkesztője, Döme Barbara, író-újságíró, Farkas Velman Endre, József Attila Magyarország Bobérkoszorús díjas költője, illetve Izsó Zita, költő drámaíró, Leszó Bence, felvidéki magyar író, Nagy Borbála Réka, szerkesztő, több mint 20 éve dolgozik könyvkiadással, illetve találkozhattak ezen eseményeken Vecsei H. Miklóssal, illetve dr. Farkas András Leventével is a fiataljaink.
1: Elhangzott a Szigligeti Alkotóház. Na hát, nem mehetünk el emellett, és szerintem erről érdemes beszélni, hiszen azért itt rengeteg író alkotóházaként működött nagyon sokáig, és rengeteg írónak adott olyan teret és helyet, ahol megírhatta a főműveit is akár. Miért pont ez a helyszín?
2: Abszolút egyetértek, emblematikus a helyszín, illetve nem tudom nem megjegyezni, hogy nyilván itt július első napjaira tettük a mesterkurzust, tehát a turisztikai főszezon kezdő időpontja is összecseng, illetve a legértékesebb turisztikai desztinációnk a Balaton helyszíne, de nyilvánvalóan a Szigligeti Alkotóház tényleg emblematikus helyszín. Itt alkotott Pilinszky, Örkény, Vörös Sándor, Nemes Nagy Ágnes, úgyhogy azt gondolom önmagában már a hely is egy olyan milliót adott az együtt gondolkodáshoz, ami csak pluszként tudott szolgálni.
1: Eddig arról még nem beszéltünk, hogy honnan érkeztek pályaművek, hogy csak Magyarországról, vagy esetleg határon túlról is érkeztek-e?
2: Tökéletes a kérdés megközelítése, azt kell, hogy mondjuk az irodalom, a magyar kultúra egyszerűen nem is szorítható határok közé, talán nem is földrajzi és egyéb korlátolt határok közé. Határainkon túlnyúló alkotások is érkeztek, csak hogy néhány pontosat említsek, hozzánézem a jegyzetemet. Érkezett Németországból, Angliából és Egyesült Államokból is elszármazott honfitársaink révén alkotása.
1: A magyar nyelv azért az ilyenkor mindig előjön, ugye, hogy csak úgy lehet magamat kifejezni, ami az anyanyelvem, és akkor itt ez meg is mutatkozott.
2: Abszolút, nagyon jó stilisztikájú dialektikával megért művekkel találkoztunk, úgyhogy abba továbbra is szerintem kiegyezés van, hogy csak magyar nyelven lehet ilyen színességgel információt, érzéseket átadni.
1: Ezekkel a művekkel találkozhatunk-e valahol, vagy ez megmarad önöknek, de én azt gondolom, hogy azért ezt nem tartják meg maguknak, ugye?
2: Nem, nagyon önzők lennénk, hogyha itt tennénk. Az az elképzelés, és így is fog megvalósulni ez a projekt, így lett meghirdetve a Palackposta pályázat, hogy egyrészt az ügynökség, Petőfi Kulturális Ügynökség alkalmas arra, hogy pályáztatást végrehajtson. Munkavállalói közösségében megvannak azok a szakmai kollégák, szaktudással rendelkező irodalmárok, esztéták, dráma színű szakos kollégák, akik alkalmasak a mentorálás véghezviteléhez, maga a mű feldolgozáshoz, illetve nagy szerencsénkre a Pocket zsebkönyvek márka is az ügynökség közelében van, így a kiválasztott művek, kidolgozott műveket ki fogjuk adni várhatóan ősszel, kora télen egy Pocket zsebkönyv válogatás keretében.
1: Én azt gondolom, amikor valakiben ott mozgolódik, főleg fiatalon az írás, aztán lehet, hogy később, idősebb korában is, akkor mindig úgy el tudja magát bizonytalanítani, hogy vajon elég jó-e, megcsinálja-e, leadja-e, pályázzon-e, de mit üzenne azoknak, hogy eddig, ha nem mertek pályázni, miért érdemes pályázni, és akkor itt bele is szövöm a kérdésemet, hogy vajon lesz-e folytatása a Palackposta kezdeményezésnek.
2: Megpróbálom hátulról megközelíteni. Én azt gondolom, hogy jó számokkal indult, és elég jó alanyisággal, tartalommal. Mindenféleképpen alkalmas arra, hogy ez egy folytatódó program legyen. Egyelőre lenne az a célunk, hogy ezt az első korszak alkotó helyzetét végigvigyük, és hát mindenki, aki eddig nem pályázott, és mondjuk egy későbbi lehetőségnél elindulna, hát csak a bátorságot tudom kívánni minden nagy tett valami első lépéssel kezdődik, szerintem erre is ez lesz az igaz.
1: A Petőfi Kulturális Ügynökség oldalán egyébként szerintem érdemes egy kis időt eltölteni, hiszen rengeteg információt találhatnak arról, hogy milyen aktualitásai vannak a Petőfi Kulturális Ügynökségnek, ez a petőfi.hu, és hogyha valamilyen helyszínt ki kellene emelni, hogy hova szeret ellátogatni, vagy elvonulni, akkor melyik lenne az?
2: Hát, hogyha már így felemlegettük a Szigligeti Alkotóházat, egyébként nyitottként várja az oda a látogatókat, főleg ilyen balatoni nyári főszezoni időszakban sok programeseményt is kínál, ezek mind ingyenesen látogathatók, betérhetők, szállásként is igénybe vehető, de akár csak egy hétvégi forró napon az Árnyas kertjében is meg lehet pihenni, és hogyha valakinek éppen szerencséje van, akkor ott éppen egy kulturális eseményünknek is részese lehet. Úgyhogy én jó szívvel ajánlom ezeket a helyszíneket is.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Erdős Balást hallhatták, a Petőfi Kulturális Ügynökség igazgatóságának az elnökét.
0: Klasszik Rádió 92.1.
1: Most pedig érkezzen még néhány programajánlat. Szombaton a Jézus Krisztus Superstar című klasszikus zenés film kerül vászonra a Hunyadi téri kertmoziban. Andrew Lloyd Webber és Tim Rice világhírű rock operájának filmváltozata Jézus utolsó napjait mutatja be egy különleges modern látványvilágban. A sivatagi környezetben játszódó történet a hitről, az áldozatvállalásról és az emberi dilemmákról szól, emlékezetes zenékkel kísérve. A film mára a zenés filmtörténet egyik meghatározó klasszikusának számít. A kertmozi hangulata remek lehetőséget kínál arra, hogy ezt az ikonikus alkotást szabadtéren élvezhessük. Pénteken ismét a Budai Vár Oroszlános udvara ad otthont a budavári Palota koncertnek, amely ezúttal a Mindörökké Operett gálával várja a közönséget. Az est a magyar operett irodalom legszebb dallamait idézi meg, kiemelt figyelmet szentelve a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulójára. A műsorban a Marica grófnő, a cirkuszhercegnő, a bajadér, a cigány szerelem és a vígözvegy legismertebb részletei is felcsendülnek. A gála szólistái között olyan népszerű művészek lépnek színpadra, mint Oswald Marika, Fischl Mónika, Kerényi Miklós Máté és Peller Károly. A látványos táncokról a Budapesti Operett Színház balettkara, a zenei kíséretről pedig a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara gondoskodik Siló István vezényletével. A budavári Palota koncert idén is méltó nyári ünnepe lesz a magyar operettnek Budapest egyik legszebb szabadtéri helyszínén. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok hozzá!
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között a szintén sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Lezárták a 13. kerületben a Pannónia utca, Ipoly utca kereszteződést távhővezeték építés miatt várhatóan október közepéig. A Pannónia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannónia utcánál csak balra lehet fordulni. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Ez a Klasszik Rádió 92, egy benne pedig a Nyitány. Nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. Az elmúlt percekben Lehár Ferenc, ahol a Pacsirta énekel keringőjét hallhatták a bécsi Johann Strauss zenekarnak az előadásában. 200 éves a Herendi porcelán manufaktúra. Ezzel kapcsolatosan a pesti Vigadóban augusztus 30-áig látható egy kiállítás is. A porcelánt régen fehér aranynak nevezték, birtokolni kiváltság volt, rangot jelentett, vágyott tárgy érték volt. Csak a rangosabb, vagyonosabb emberek engedhették meg maguknak a drága csecsebecséket, így még különlegesebbnek számítottak. Manapság a porcelán már csak szűk körben számít státuszszimbólumnak, de van, aki még mindig rajong érte. Az idén 200 éves fennállását ünneplő Herendi Porcelán Manufaktúra a világ legnagyobb porcelán manufaktúrájaként őrzi és formálja a porcelán készítés hagyományát. Több mint 4000 minta és 16000 forma bizonyítja azt a kivételes művészi szakmai örökséget, amely generációk tudását hordozza magában. A manufaktúra mindennapjaiban a tradíció és az innováció egymást erősítve van jelen. A klasszikus motivumok mellett folyamatosan születnek újragondolt minták és kortárs alkotások is. A kiállításon, amely a pesti Vigadó földszintjén látható, egy különleges asztal mutatja be a világhírű és ritkán látható herendi dekorokat elegáns terítékeken és figurákon keresztül, míg az asztalt körül ölelő bravúralkotások a manufakturális porcelánkészítés művészi és technikai határait tárják a látogatók elé. És bizony, ehhez a kiállításhoz kapcsolódik esemény is. Herendi rózsakészítő workshop két alkalommal is. Az első az július 31-én lesz, a másik pedig augusztus 31-én. Itt felfedezhetik a kézműves porcelánkészítés varázsát a Herendi Porcelán Manufaktúra élménydús workshopján, ahol a mesterek segítségével elkészítheti mindenki a saját porcelán rózsáját. Előzetes tapasztalat nem szükséges, csak kíváncsiság és alkotókedv. Én pedig jó szórakozást kívánok hozzá. Most itt a Klasszik Rádió 92.1-en pedig érkezzem Pietro Antonio Locatelli F-Tur koncertó grosszójának az első tétele.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Következik Johannes Brahms 6. D-dur magyar tánc. Előadja a Budapesti Fesztiválzenekar. Karmester Fischer Iván.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány. Nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. Július 29-e van. Minden Flóra és Márta nevű hallgatónak nagyon boldog névnapot kívánunk. Minden napnak megvan a saját történelme és híres eseménye, így van ez a mai nappal is. 1926-ban megyünk vissza az időben. Budapesten szolgálatba lépett az első motoros rendőr. Ez történt. Na de hogy mi történt még a mai napon? Rengeteg híres ember született meg, például Podmanicki József tudományos és közíró. Borbás Vince egyetemi tanár, a 19. század legnagyobb magyar botanikusa, a magyar flóra és növényföldrajzi kutatás korszerűsítője is, de Kadics Ottokár is ezen a napon született. A magyar barlangkutatás atya a Szeleta barlangban kezdett ásatásokat, amelyek azután komoly üstlingtani és régészeti eredményekhez vezettek. Szinte az ország minden jelentősebb barlangjában végzett ásatást. Elsőként ismertette a Lilafüredi István barlangot, illetve térképezte fel a Budai hegység barlangjait, valamint a Várhegy barlangpincéjét is. De július 29-én született még Cipernovszky Ferenc gépészmérnök, Zsigmond Romberg zeneszerző is, valamint Pigler Andor, Kossuth Széchenyi és Herder díjas művészettörténész, Szőkefalvi Nagy Béla, kétszeres Kossuth díjas matematikus akadémikus, Vámos Ágnes szoprán operaénekesnő, érdemes művész, aki férjével Mátai Ferenc tenoristával az Operaház egyik híres párosát alkották. 1950-ben debütált Kacsó Pongrác János Vitéz című művén Iluska szerepében. De a mai napon született még Montág Imre, gyógypedagógus, logopédus, a beszédművelés jelentős alakja, valamint Szűcs Miklós festőművész, tervezőgrafikus, művei jelentős magán- és közműgyűjteményben is megtalálhatóak, illetve Moldován Gyula festőművész is. Július 29-én látta meg a napvilágot, csak úgy, mint Rácz Zoltán zenész, a Kossuth díjas Amadinda ütőegyüttes tagja, illetve Erős Apolka, Munkácsi Mihály díjas szobrászművésznek is. Nagyon boldog születésnapot kívánunk, és minden mai ünneplőnek, most pedig érkezzenek a legfrissebb hírek, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, száraz időre számíthatunk, döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról. Ma van a Nemzetközi Tigris Nap. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők emellett megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők a jövő hónapban. A 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, a termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket augusztus végéig várják. A vadak itatása a vadászatra jogosultak feladata, hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium. Hozzátették, a vadászterületen gondoskodni kell a megfelelő minőségű takarmányról, ivóvízről, valamint biztosítani kell a dagonyázáshoz szükséges feltételeket is. Mindezekhez támogatás igényelhető az Országos Magyar Vadászkamaránál. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna, ezért tegnap estétől a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának teljesítményét is csökkenteni kellett. Legutóbb hétfőn az erőmű 1-es blokkjának teljesítményét mérsékelték a szakemberek, a hűtővízként is használt Duna alacsony vízállása miatt. Már legkevesebb 13 halálos áldozata van a Japán déli részén Kumamoto prefektúrában történt földrengésnek. A 7,1-es erősségű természeti katasztrófában sokan megsérültek. A földmozgás után nem sokkal robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét evakuálták, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Ma van a Nemzetközi Tigris Nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a vadon élő nagymacskák kihalásának veszélyére. A ragadozó 9 alfaja közül 3 már kihalt, de a többi is veszélyeztetettnek számít az orvadászat, zsákmányállataik vadászata, illetve természetes élőhelyük pusztulása miatt. Ismét hőlégballon bajnokságot rendeznek Kaposváron. A Répül-Rónai kupára Ausztriából és az Egyesült Királyságból, Lengyelországból és Szlovéniából is érkeznek résztvevők. A rendezvény ma este egy látványos felvonulással kísért megnyitóval kezdődik. Országszerte napos, száraz idő valószínű. Napközben 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula. Hétvégén többfelé akár 40 fok is lehet.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt a középső sávban. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálmin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között szintén sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a felújítás a 6. kerületben, a Szondi utcában, lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Csak a félútpálya járható Soroksáron, a Tarcsai utcában, a Szilágyi Dezső utca közelében vízvezeték javítás miatt, ezért a két irány forgalma felváltva haladhat. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
5: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
6: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitány második óráját, 2026. július 29-e van. Már is felcsendül József Haydn Beethoven szimfóniájának a 4. tétele, de ebben az órában meghallgatjuk még Carl Philipp Emanuel Bach Beethoven oboe versenyének a 3. tételét is, illetve felcsendül még Antonio Vivaldi G-dur koncertójának a 3. tétele is. És ebben az órában Peller Károly színész rendező lesz a vendégem, aki az idei 12. Budavári Palota koncertnek a rendezője. Mindörökké Operettgára 2026. július 31-én és augusztus 1-én ismét a Budai Vár Oroszlános udvarába várja a közönséget, ismert operettslágerekkel, ikonikus koreográfiákkal, valamint a Budapesti Operett Színház művészeivel és a hazai operettjátszás meghatározó előadóival. Peller Károllyal természetesen erről fogunk beszélgetni, de hát az operettnek a történelme is szóba kerül, és egy fontos esemény is, a Csárdás királynő 110. évfordulója, illetve magyarországi bemutatójának 110. évfordulója, illetve a mostani helyzetről is szótejtünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Peller Károly színészt, operetténekest, ezt mondhatom, szeretet, ha ezt mondják,
2: üdvözlöm a hallgatókat, meg szia. Igazából a színész rendezőt szeretem, mert szokták mondani ezt, hogy operett színész, vagy zenész színész, vagy nem tudom, szerintem csak színész van.
1: Jó.
2: És akkor mindenki azt játszik, amit tud, vagy amit szeretne, vagy amit hagynak.
1: Tehát színész rendező és az idei 12. Budavári Palota koncertnek a rendezője. Erről fogunk beszélgetni, hiszen a Mindörökké Operett Gála 2026 július 31-én és augusztus 1-én ismét a Budai Vár Oroszlános udvarába várja a közönséget, ismert operett slágerekkel, ikonikus koreográfiákkal, valamint a Budapesti Operett Színház művészeivel és a hazai operettjátszás meghatározó előadóival. Én egy picit kutakodtam, és azt láttam, hogy ezt a gálát még te nem rendezted, jól láttam?
2: Így van, még nem.
1: Húha.
2: Nagyon örültem a felkérésnek, hát ez mégiscsak az operett műfajának egy olyan kiemelkedő eseménye, ami azt hiszem most az elmúlt több mint 10 év alatt megkerülhetetlen. És hát többször léptem föl a Palota koncerten, az elmúlt pár évben nem, és most ez nagyon-nagyon jól esett ez a felkérés.
1: Erről fogunk beszélgetni, mert engem nagyon érdekel a rendezői koncepció, hogy ne csak dalok legyenek egymás után, hanem tényleg legyen egy íve, illetve egy története, de én még egy picit az operett műfajánál maradjunk.

0: Vannak, akik azt mondják rá, hogy nosztalgia ez a műfaj, viszont szerintem azért jó régóta bizonyítod, és elég hatásosan bizonyítod, hogy ez egy nagyon is élő műfaj. De mit tud, mitől tud ma működni az operett a színpadon?
1: Ugye az operett, ami a siker receptje, hogy egy olyan témát jár körül, ami mindenkit érint, a szerelem. És ha filmes hasonlatot akarok, akkor a romantikus komédiákat szeretjük nézni, hiszen tudjuk, hogy úgyis a főszereplők egymásért lesznek a végén, de az a sok vicces helyzet, amin átkeverednek, az valahogy úgy vonz minket. És az operett ugyanez. Ráadásul nagyszerű zenék vannak benne. És lehet, hogy azt mondjuk rá, hogy régi, mert ugye ma már ilyen nem hallgatunk a rádióban, pont itt igen, néha.
0: Igen,
1: de hogy régies, de azt veszem észre, hogy például a gyerekeknél, meg fiataloknál, már úgy értem, hogy nem tínédzsereknél, fiatalabbaknál, nincs ilyen műfaji elhatárolódás. Tehát jó zenét azt szeretik, és ezen lehet nagyon jól lemérni. A másik meg, hogy nosztalgikus. Hát, ha úgy csinálják. Tehát, ha múzeum az operett, az borzalmas. Ez ugye, amikor megszülettek az operettek, ezek kortárs darabok voltak, igen, hiszen akkor írták a zenét hozzá, és az akkori politikai, társadalmi mindenféle problémára reagáltak. Ez akkor tud érvényes lenni ma, hogyha ez ugyanígy megtörténik benne. És erre is van egy filmes sorozatos példám, a Bridgerton. Hát ez egy régi sztori, de mégis valami, ugye a zene használat, a jelmezek használata, a párbeszédek, ezek teljesen maiak. Hát ilyennek kell az operettnek is lennie.
0: Az operettben ugye ott van a humor, a próza, az ének, a tánc, és egyszerre minden jelen van, és az a művész, aki ott van a színpadon, mindezt tudnia kell. De milyen az a bizonyos operettes elegancia szerinted? Mitől lesz egy előadó? Hogyan tudja megtalálni ezt magában?
1: Erről írtam egy szakdolgozatot, hogy primadonnának születni kell-e, és válaszom, hogy igen, mert azt szoktam mondani, hogy attól, mert valaki jó szoprán énekesnő, és mondjuk még jól is mondja a prózát, meg még mozogni is tud, attól még nem lesz primadonna. Ez valami olyan plusz, ami benne volt Honti Hannába, de akkor mondok maiakat, benne van a Kalocsai Zsuzsiban, benne van a Fisül Mónikában, tehát hogy az valami olyan plusz, ami nem tanítható, nem tanulható. Edzeni lehet, meg jobbá lehet benne lenni, de a nőiességnek az a fajta képviselete a színpadon, az belülről kell, hogy fakadjon. Mindig azt szoktam mondani a növendékeimnek, hogyha meg akarom határozni, hogy mi a különbség például a primadonna és a szubrett között, hogy bejön egy gyönyörű nő a színpadra, és annyira csodálatos, hogy oda mennél, de nem mersz oda menni, mert pont a csodálatossága miatt nem mered megszólítani se, az a primadonna. Bejön egy másik nagyon aranyos, szép nő a színpadra, akit így összefogdosnál, és így oda is szaladsz és megpuszilgatod, az a szubrett.
0: Igen, nagyon jó megfogalmazás. És ha mindez férfi oldalról
1: ugyanez,
0: nézzük.
1: A Bon Vivant az a férfi, aki a nők felsóhajtanak, és úristen, hát megszólítanak, akkor nem is tudom, mit csinálnék, és bejön a másik, aki mondja, annyi aranyos, hogy jaj, Istenem, hát fogdosson meg, vagy én fogdosson meg, vagy nem tudom én, az meg a táncos komikus.
0: Igen, az alapvető témánk ugye az idei Budavári Palota koncert, ahol ugye most már akkor 12. alkalommal, igen, kerül majd sor erre, és nagyon sokan meghallgatják azokat a klasszikus dallamokat, amiket ismerünk. De mitől lesz mondjuk egy a Te rongyos élet, vagy a Jaj, cica, minden alkalommal új élmény a közönségnek? Ez mind múlik.
1: Hát egyrészt az előadón, másrészt vannak olyan dalok, amik nem kihagyhatók egy operett műsorba. Tehát szoktam szervezőkkel beszélni, vagy ha állítunk ilyen konceptműsort össze olyan helyre, ahol már voltunk, akkor mondták, hogy de tavaly is volt a Jaj, cica, meg a Szép Város Kolabosvár, meg a Déli Bábos Hortobály, meg a Hajmási Péter, hogy akkor nem lehetne mást? Mondom, lesznek majd mások is, tehát ezek miért a dalok miatt jönnek? Tehát, hogy ha elmész a, nem tudom én, Madonna koncertre, akkor a Like a Prayer-t, vagy szóval vannak olyan ikonikus dalok, igen, amiket meg akarsz hallgatni. Érted? A Celine Dion koncerten a Titanicot énekelj el. Szóval, hogy meket nyilván lehetne 10 olyan dalt felsorolni. És nyilván az operettben is van ez a top 10 vagy top 20, amit az ember szeretne meghallgatni. És nyilván ezért cserélget az ember, hogy legyen más is, de hát a Jajcicát kihagyni. Szóval ez egy butaság.
0: Így van. Viszont van még egy évforduló, amely ehhez az évhez kapcsolódik, és a 12. Budavári Palota koncerthez, az pedig az Csárdás királynő.
1: Igen, a magyarországi Csárdás királynő bemutatója 110 évvel ezelőtt történt meg.
0: Egy picit kutakodtam. 1915-ben a bécsi ősbemutatón a közönség óriás óriási lelkesedéssel fogadta a darabot, a kritikusok azonban megosztottak voltak, mint ahogy mindig.
1: Igen.
0: Kálmán Imre zenéjét méltatták, a librettót viszont többen támadták, és akkor itt jön az, amire mondtad, hogy kortárs darab, hiszen a műpolitikai áthallásai miatt váltott ki vitákat, de aztán 16-ban a budapesti bemutató már egyértelmű díjadal volt, és aztán meghódította Európát és Amerikát, és hát azóta is meghódítja.
1: Igen, igen.
0: Miért szerinted?
1: Mert valahogy minden operettben vannak slágerek. A Csárdás királynőben viszont minden dal sláger. Ráadásul valahogy a szövegkönyv annyira csodát, és hát nem akarok hosszas operett történeti dolgokba belemenni, de hogy ugye itt Magyarországon ráadásul kétféle szövegkönyvről beszélünk. Az 50-es évekig volt az eredeti szövegkönyv, és aztán lett ez az átirat, amit a Békefi Kellér szerzőpáros átírt, ugye Honti Hannára és Felaki Kamira, ahol az Anhilte szerepét felnagyították, és lett belőle Cecília a Hontinak, és a hárommondatos Miska szerepet szintén felnagyították, és lett egy óriási szerep a Feleki Kamilnak. Ma már a Magyarországon is a szövegkönyvek térnek vissza az eredetihez, de akár az átirat, akár az eredeti, szóval egy annyira jól megírt történet, egy annyira két pár, akik a szerelemért harcolnak, generációs különbség, szóval nagyon jó történet. És mondom, a legfontosabb, hogy minden egyes dal sláger benne.
0: Akkor ezért.
1: Igen.
0: Akkor itt a válasz. És ha valaki szeretné hallani ebből jó néhány művet és dalt, akkor el kell látogatni a koncertre. A gála műsorban lesznek egymás után ismertebb operett részletek. Mi a szempont? Hogyan építetted fel? Hogyan alakítottad ki a dramaturgiát ebben? És mi lesz a történet íve?
1: Történet nem lesz, inkább ilyen blokkok lesznek. Ugye az elején kezdünk egy ilyen, mindenkinek lesz egy kvázi belépője, mert az operettben mindig a szereplőnek van egy belépője. Így amikor bejönnek az operett nagy sztárjai és fiatal, nagyon tehetséges művészek is, akkor mindenkinek lesz egy olyan száma, ami csillagos ötös. Tehát, hogy mindenki egy olyan kezdést kapott, amiben a legjobbat meg tudja mutatni. Utána lesz 110 éves Csárdás királynőről egy óriási blokk, és ebből áll az első felvonás. A második felvonás elején kicsit utazunk a világ körül, az operettek mentén, hiszen nagyon sok operettünk játszódik a világ különböző tájain, és ez néha zenében is megjelenik bennük. Majd pedig természetesen megérkezünk a magyar operettekhez, és az az igazán mulatós, csárdásos, sírvavigadós nagy blokk következik, és ebben zárjuk majd a műsort.
0: Akkor zenei és érzelmi íve lesz.
1: Hát abszolút, mint ahogy az operettnek.
0: A budavári palota koncertek szerintem mindig nagyon látványos produkciók, jelmezek, azok ott vannak, ott van a zenekar, ott van a koreográfia és a történelmi helyszín. Ezt hogy ötvözöd, vagy valahogy belefoglalod-e a helyszínt?
1: Helyszínt külön nem tudjuk belefoglalni, hiszen eleve ott ülünk és látjuk. Gondolkodtam épületfestésen, de az már egyszer az egyik évben megvolt. Vannak ötleteim, de nem akarok mindent elárulni.
0: Jó, akkor el kell menni és meg kell nézni. Július 31-én és augusztus 1-én a helyszín pedig a Budai Vár Oroszlános udvara, amely oly sok mindent megélt már, és most éppen ezt fogja megélni, és természetesen azokkal együtt, akik ellátogatnak oda. Már is folytatjuk a beszélgetést. A vendégem Peller Károly, színész, rendező.
2: Ez nem vicc, ez mámor, az izé, az ámor már itt van és áldozatra vár. Becsület szavamra meg vagyok

0: Budavári Palota koncert 2026 mindörökké operett, erről beszélgetek Peller Károly színész rendezővel, aki az idei 12. Budavári Palota koncert rendezője. A mindörökké operett gála 2026. július 31-én és augusztus 1-én ismét a Budai Vár Oroszlános udvarába várja a közönséget, ismert operett slágerekkel, ikonikus koreográfiákkal, valamint a Budapesti Operett Színház művészeivel és a hazai operett játszás meghatározó előadóival. A 2026-os Palota koncert egyik kiemelt eseménye a Csártás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő ünnepi blokk lesz. Többek között ezekről is beszélgetünk, illetve az Operett Színház körül kialakult helyzet is szóba kerül. Folytassuk a beszélgetést. Ha valaki nem látott még sohasem operettet, van-e olyan mű, amelyet szoktál ajánlani, hogy azzal kezdjen, vagy azzal a dallal kezdjen, hogy azzal meg lehet őt fertőzni?
1: Hű, hát ez szerintem mindenkinek más. Tehát van, aki ilyen érzelmesebb, és akkor annak egy primadonna, vagy bombván szólót, vagy duettet ajánlanik. Van, aki meg inkább a ritmusosabbakat szereti. Például a gyerekeknél ezt látom, hogy nagyon sok üzenetet kapok például a közösségi médiában, hogy az unokám vagy a gyerekem most hallgatja meg, nem tudom, 41-szerre a Déli bábos Hortobágyont a mai nap. Hogy ilyenek. Szerintem ez mindenki egyén függő, meg szerintem az embernek erre rá kell találnia. Uh-huh. Tehát, hogy egyszer csak szembe jön és megszereted. Velem is így volt. Én akkor 10 éves voltam, és miután musical rajongó lettem, egyszer csak szembe jött az operett, és rájöttem, hogy úristen, ezt én szeretem.
0: Szerinted picit komolyabb dolgokról is beszéljünk. Milyen állapotban van ma a magyar operett? Mi a feladata most, és mire van szüksége? Mennyire van benne újítás, mennyire van benne meg ez a törekvés, és hogyan alakul ez, és hogyan hat a közönségre? Tudom, nehéz összetett.
1: Nagyon nehéz, nehéz erről beszélni, mert ugye én sokat járok országos szinten színházba, és az operett előadásokra különös figyelemmel vagyok. Nagyon jó, hogy a vidéki színházak teszik a dolgukat ez ügyben, és van, hogy nagyon jó, van, hogy kevésbé jó előadásokat lehet látni, de alapvetően tudják, hogy ez kötelességük, hiszen a nézőket ki kell szolgálni. Ugye az az intézmény, a Budapesti Operett Színház, amelynek én is tagja vagyok, nak ez az alapfeladata, és nekem nagyon nehéz, mint alkalmazottnak erről beszélni, hogy ne menjek ellen a színháznak, de mint operetthez értő, már csak a 28 évi tagságom miatt is, azért ezt el tudom mondani, hogy jelenleg, és ezt mindenki el tudja dönteni, hogy szereti vagy sem, jelenleg egy németes operettjátszás folyik a színházban, egy kicsit múltba révedező, olyan szempontból, hogy nagyon az eredeti szövegkönyveket veszük el, és ahogy kezdtem is, hogy ami 100 évvel ezelőtt poén volt, az ma már nem poén. Nem lehet úgy csinálni, hogy régen csináltuk, mert úgy kell csinálni, hogy a ma embere nézi, a ma emberének. A németest az úgy értem, hogy nagyszerű énekesek vannak a táncos komikus szubrett posztokon is, de nincs igény arra, se a rendezők, se a vezetés részéről, hogy ezek, amitől a magyar operett hungarikum, hogy a táncos komikus szubrett akrobatikus táncmozdulatokat adnak elő, ez egyáltalán nincs. Tehát inkább ez az állva éneklés és kicsit mozgás van, ami szerintem a magyar operettnek a halálát jelenti, és hát őszintén szóval ezt a nézőszámon és az érdeklődésen, és a korosztályi összetételen is látjuk. Tehát, hogy amennyire a 2001-től 2017-19-ig tartó időszakban a nézőtérünk teljesen korfüggetlen volt, tehát tényleg minden korosztályból. Konkrétan tudom, hogy 4-6 évesek is jártak, és 90 évesek is. Most azt látja az ember, hogy inkább az idősebb korosztály jár újra nosztalgiából, ahogy kezdtük a beszélgetést, és szerintem meg nagyon fontos lenne, hiszen ki lesz a jövő nézője, ha 20 évesek nem nézik.
0: Van most egy beszédtéma, amelyről szerintem sok mindenki beszél, illetve a közösségi médiában is ezt nyomon követhetjük. Művészként milyen megélni ezt a helyzetet, és utána milyen kiállni a színpadra? Hogy tudjátok-e egymást segíteni ebben a helyzetben?
1: Mi az elmúlt években is segítettük egymást. Ez egy nagyon összetartó csapat, még ha vannak kis klikkek is, tehát nyilván, ahogy minden munkahelyen itt is vannak csoportosulások, de egy valamiben mindig egyetértettünk, hogy jó színházat szeretnénk csinálni, közönség sikerrel. És mivel ez az elmúlt években elmaradt, a jó színház része is, és a közönség érdeklődése is, ezért ez még jobban összekovácsolta a csapatot, a társulatot, és mi próbáltunk beszélgetni, volt egy, most csak a szólistákról beszélek, volt egy zárt körű társulati ülés, ahol kérdéseket tettünk föl, nem minden esetben kaptunk, illetve a legtöbb esetben nem kaptunk kielégítő választ, és egyszer már nem volt tovább hova nyúlnunk, és a nyilvánossághoz fordultunk. Ami nagyon szomorú, mert az ember nem szereti kiteregetni a szennyest. Szerettük volna ezt megoldani, nem találtunk rá más megoldást.
0: Reméljük, hogy ez úgy alakul, hogy mindenkinek a legmegfelelőbb lesz.
1: Főleg a műfajnak és a közönségnek legyen a legmegfelelőbb, én ezt kívánom.
0: Illetve a művészeknek is, hogy olyan közegben alkothassanak, ahol tényleg öröm alkotni, ahol emberileg és szakmailag is megbecsülik őket.
1: Nagyon jó lenne.
0: Legyen így. Viszont ami miatt beszélünk, ugye az a Budavári Palota koncert 2026 mindörökké operett, július 31-e és augusztus 1-e a Budai Vároroszlános udvarában, és hát nem említettük meg, hogy kiket láthatunk a színpadon. Ez így valahogy eddig elmaradt, de szerintem biztos eszébe jut mindenkinek egy-két név, de akkor legyen több név is.
1: Jó, hát természetesen Oswald Marika nélkül elképzelhetetlen egy operettműsor, akkor a primadonnák Fisü Mónika és Bordás Barbara, a Bon Vivánok vendég Haja Zsolt csatlakozik hozzánk, és Laki Péter, a táncos komikusok Kerény Miklós Máté újra a Palota koncerten látható, mellette pedig egy fiatal tehetség Tassonyi Balázs, a szubrettek természetesen Szendi Szilvi, és szintén egy fiatal, csodálatos kis szubrett, Pacskó Dorka lesz látható, valamint én is fogok menni a színpadra, sajnos félre ne értés, nem sajnos, hanem hogy nagyon nehéz az, hogy az ember rendez valamit, igen, és közben fellép, én ezt kerülni szoktam, megint belefutottam, hogy a producer nem engedték, hogy én ne lépjek föl, ha már ott vagyok.
0: Így van, és a látványos tánckarról a Budapesti Operettszínház balettkara gondoskodik, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát pedig Siló István vezényli. És legutóbb is, amikor beszélgettünk, akkor ugyanez volt. Ugye akkor a színházi dolgozók szakszervezetének, igen, volt egy műsora, gála műsora a Víg Színházban. Az hogyan záródott? Mert akkor előtte beszélgettünk, és a most már
1: nagyon nagy nagyon nagy sikerrel záródott, mind művészileg, mind anyagilag. Megint elképesztő jó volt látni, hogy ezt az ország szinte összes színházából ugye fellépő művészek, hogy örültek egymásnak, micsoda beszélgetések voltak a takarásban, és hogy nézték egymást a kollégák a takarásból, és hát a nézők elképesztő nagy ovációval törtek ki a végén, vagy hát minden dal végén tulajdonképpen.
0: Igen, hiszen egy előadásnak ott rengeteg embernek a közös munkája adódik össze, és itt is van láthatatlan munka.
1: Abszolút,
0: ugye? Úgy, mint abszolút a hétköznapi, igen, életben, és itt értük szólt ez az egész,
1: igen,
0: este.
1: Igen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, beszélgettünk, és kívánom, hogy mind a két nap teltház előtt zajlódjon.
1: Köszönjük szépen, így lesz.
0: Nagyon köszönöm. Az elmúlt percekben Peller Károly színész rendezőt hallhatták.

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt a középső sávban. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálmin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között szintén sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Csak a félútpálya járható Soroksáron a Tarcsai utcában a Szilágyi Dezső utca közelében vízvezeték javítás miatt, ezért a két irány forgalma felváltva haladhat. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92, egy benne pedig a Nyitány. Nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. 8 óra 55 perc van. Az elmúlt percekben Antonin Dvorzsák D-dur miséjéből hallhattak egy részletet, és hamarosan már is felcsendül Antonio Vivaldi G-dur koncertójának a harmadik tétele a Budapesti Vonósok előadásában, és ha hamarosan 9 óra lesz, az azt jelenti, hogy érkezik egy ma esti színház ajánlatom. A Benczúrkerti esték keretén belül hallható a mai este a Musical Club előadás, ahol a sztárvendégek Egyházi Géza, Mahó Andrea, Kádár Szabolcs János és Szederjesi Teodóra. A Musical Club ezúttal is kiváló előadókkal, vidám dalokkal, ismert musical slágerekkel, megható történetekkel, igazi nyáresti kikapcsolódást nyújtva várja a közönséget. A meglepetés produkciók természetesen ezen az estén sem maradnak el. Ez az előadás szabadtéri, de azt gondolom, hogy egy fantasztikus estének néznek elébe, és hát ha Benczúrkertben hallani ilyen fantasztikus dallamokat, biztos vagyok benne, hogy egy felejthetetlen estében lesz részük. Ma este tehát a Benczúrkerti esték keretén belül Musical Club. Ha ellátogatnak ide, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, száraz időre számíthatunk. Iraki fegyveresek állásait támadta az amerikai és a szaudi hadsereg. Drágább lesz taxival utazni Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrajna Patriot légvédelmi rakétákat gyárthat a jövőben. Az ukrán és az amerikai elnök erről Washingtonban tárgyalt. Volodymyr Zelenszkij a megbeszélését követően közölte, hogy Donald Trump beleegyezett abba, hogy a rakéták előállítási engedélyét megadja Ukrajnának. Az ukrán elnök találkozott a fegyverek gyártását végző amerikai katonai vállalatok képviselőivel is. Irán által támogatott iraki fegyveresek állásait támadta az amerikai és a szaudi hadsereg. Az összehangolt akció részeként a terroristák több fegyverraktárát, illetve logisztikai központját megsemmisítették. A műveletet válaszcsapásnak szánták, miután a milicisták az iráni iszlám forradalmi gárda utasítására az elmúlt napokban dróntámadásokat hajtottak végre szaudi energetikai létesítmények, illetve a térségben állomásozó amerikai erők ellen. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Az utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők emellett megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Kisebb földrengés rázta meg Szarajevót és környékét hajnalban. A 3,1-es erősségű földmozgás több másodpercig tartott, sokan érzékelték. Sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Már legkevesebb 13 halálos áldozata van a Japán déli részén Kumamoto prefektúrában történt földrengésnek. A 7,1-es erősségű természeti katasztrófában sokan megsérültek. A földmozgás után nem sokkal robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét evakuálták, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Erdőtűz pusztít az Égei-tenger Páros szigetén. A turisták körében közkedvelt szigeten már több települést ki kellett üríteni, a gyorsan terjedő lángok miatt sokan tengerpartra menekültek. Az oltást nehezíti az erős szél. Országszerte napos, száraz idő valószínű, napközben 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tiszató 24 fokos.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között a szintén sűrűben közlekedők 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Lezárták a 13. kerületben a Pannónia utca, Ipoly utca kereszteződés távhővezeték építés miatt várhatóan október közepéig. A Pannónia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannónia utcánál csak balra lehet fordulni. Szakaszosan lezárják a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Németh Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
0: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány. Jó reggelt és jó rádiózást kívánok! 2026. július 29-e van, szerda reggel 9 óra, elmúlt 5 perccel. Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte első felvonásából a Nyitányt hallhatják már is, de ebben az órában meghallgatjuk még Liszt Ferenc Paganini etüdből a La Campanellát, illetve felcsendül még Franz Schubert negyedik c-moll szimfóniájának a harmadik tétele is. És az Orgona.fest Fesztivál lesz a témánk ebben az órában, a vendég pedig Szamosi Szabolcs orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója, hiszen augusztus 3-a és 30-a között a Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget. Az Orgonapont Fesztivál idén nyáron is ismét különleges zenei utazásra hívja az érteklődőket. Erről beszélgetek Szamosi Szabolcssal, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Szamosi Szabolcs orgonaművészt, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Üdvözlöm, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Az Orgona.fesztiválról fogunk beszélgetni. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata augusztus 3-a és 30-a között 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget. Az Orgona.fesztivál idén nyáron ismét különleges zenei utazásra hív mindenki, ahol az orgona monumentális hangzása, a történelmi templomok atmoszférája és a világszínvonalú művészek találkozása teszi felejthetetlenni az élményt. Az idei orgona pont mottója ismét jól tükrözi szerintem a Filharmónia Magyarország küldetését, közel hozzuk a zenét. De mit jelent ez önnek a gyakorlatban, és miben lesz más vagy különleges az idei fesztivál a korábbi évekhez képest?
2: Orgona pont sorozatot most már hosszú évek óta több mint egy évtizede nyáron rendezzük augusztusban. Van egy ilyen szokásunk, és akkor orgona pont. Az orgona sorozataink közül ez egy hasonló helyet foglal el, mint az Orgonák éjszakája. Az Orgonák éjszakáján egy napra tömörítve, nagyon sűrű programszerkezetbe igyekszünk megmutatni a hangszert és a szépségeit. Augusztusban pedig az ország minél nagyobb területét befogva, minél több helyszínen, minél több hangszert kizárólag esti koncerteken mutatjuk be, de ez az augusztusi orgonapont abban is különbözik az év többi részétől, hogy ilyenkor igyekszünk a nyári kikapcsolódáshoz jobban illeszkedő programmal, kicsit könnyedebb programmal, olyannal, amivel talán meg tudjuk szólítani azokat is, akik még nem találkoztak orgonával, de azok is nagy örömmel látogatnak el a koncertekre, és örömüket lelik benne, akik rendszeres hallgatói a hangszernek.
1: A fesztivál ugye nem csak nagyvárosokban, hanem kisebb településekre is eljut. Ügyvezetőként és művészként itt egyszerre. Hogyan látja, milyen szerepe van ma egy ilyen országos sorozatnak, a klasszikus zene közönségének, a

0: bővítésére?
1: Azt remélem, azt gondolom, hogy nyáron mindenképp ez egy nagyon fontos hiánypótló program most már hosszú évek óta, mert azt láthatjuk, hogy szeptembertől májusig az évad során rengeteg klasszikus és komoly zenei programra látogathat el a nagy közönség, az érdeklődők. Nyár folyamán talán ebben egy kicsit szűkölködik jobban az ország, és azt remélem, hogy ez egy fontos lehetőség azoknak, akik nyáron sem szeretnének más programra kapcsolni, hanem ezeket keresik, és megtalálhatják. Így például a Balaton partján csak kizárólag nyáron rendezünk orgona koncerteket, Balatonbogláron, Balatonlellén és Tihanyban például, de nagyon sok olyan helyszín van, ahol szintén évközben nem találkozhatnak koncertekkel, így például Kiskőrös, vagy Nyíregyházán sincs bérletünk, tehát ott is jobbára nyáron hallhatnak csak orgona koncertet, valami mint azért a hagyományos helyszíneket megtartjuk, úgy, mint Szeged, Budapest Mátyás templom, Székesfehérvár, Pécsi Bazilika, Veszprém, de szintén kisebb helységek, Martfű, Kazinc, Barcika, Bácsalmás. Arra törekszünk, hogy megtaláljuk, megkeressük azokat a hangszereket, amik egyébként lehetőséget nyújtanak az orgonistának, a művésznek arra, hogy megmutassa hangszert és az orgona irodalomnak a szépségeit, a színeit, a színességét, a változatosságát, a mennydörgést és az éteri bensőséges hangzást is. Nagyon sokszor ilyen kis településeken, például most az utoljára említett Bácsalmáson is egy kitűnő hangszer van, és ez mindig öröm az orgonistának, amikor ilyennel találkozik, mert természetes valamennyire, hogy a nagyobb helyeken azt várjuk, hogy ott minden rendben legyen, és minél több lehetőség álljon előttünk, mert tehát ez egy hangszernél nagyon fontos, talán nem tudják a hallgatók, hogy nincs a világon kettő egyforma orgona. Minden orgona teljesen más. Más a billentése, más a hangzása, más a sípok száma, de a sípok összetétele is. Ilyen módon ez azt jelenti, hogy nem tudok veszprémi koncertre Bácsalmáson fölkészülni, vagy viszont se. Tehát természetesen a hangokat kigyakorolhatjuk bárhol. De az, hogy az ott hogy szóljon azon az estén, nem annyi a különbség, mint egy zongoránál, hogy na hát most ez a debreceni Steinway zongora, vagy a budapesti egy kicsit más, a magas hangok, vagy a mély hangoknak a rezonanciája, hanem egy teljesen más hangzással találkozhat a hallgatóság, hát és az orgonistának pedig ez nem kis feladatot jelent, ez sok-sok órában mérhető csak, hogy egy másik hangszerre átültesse ugyanazt a programot. Ezt igyekszünk bemutatni a nyár folyamán is, úgyhogy egy színvonalas, klasszikus zenei élményt nyújtsunk az embereknek, és még hogy színesebbé váljon ez a program. Rengeteg közreműködő van, tehát nagyon színes a közreműködői gárda is, ami részt vesz a koncerteken, van hegedű, harsona, harmónika, természetesen ének is mindig. Tehát nagyon sokféle, van olyan, hogy négykezes orgona is, abszolút nagyon színes a program.
0: A filharmonia.hu oldalon megtalálják az orgona.fesztivált, és itt mindent részletesen meg tudnak nézni, mi pedig ugye fel tudjuk hívni a figyelmet. Tehát az orgona.nak ugye az egyik különlegessége, hogy az orgonát nem csupán szóló hangszerként mutatja be, hanem ugye más műfajokkal és hangszerekkel is párbeszédbe állítja, és hát Magyarország legjobb orgona művészeit hallhatjuk. Én, ahogy megnéztem a felsorolást, hát azért mondom, ez milyen jó lesz, hogy őt is hallhatjuk, meg őt is, meg őt is. Azért itt a Klasszik Rádióban sok orgona művésszel beszélhetünk, de amikor így egy fesztiválon belül ők megmutatkozhatnak, szerintem ez egy fantasztikus kezdeményezés. Már is folytatódik a hangjelek rovatunk, a vendégem Szamosi Szabolcs orgona művész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között a szintén sűrűben közlekedők 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Lezárták a 13. kerületben a Pannónia utca, Ipoly utca kereszteződés távhővezeték építés miatt várhatóan október közepéig. A Pannónia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannónia utcánál csak balra lehet fordulni. Szakaszosan lezárják a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, abban is a nyitányt. Kellemes délelőttöt kívánok, hiszen már 3:45 előtt járunk. 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én a világ egyik legnépszerűbb zenekara, a Queen, 80 ezer néző előtt lépett fel a Népstadionban. A becslések szerint a koncert a falakon kívül további 45 ezer ember hallgatta. A végnapjait élő szocializmus budapesti gigakoncertjéből felejthetetlen generációs élmény lett, és ezért is emlékezetes világszerte, mert a zenekar ekkor lépett fel először a vasfüggöny mögött a keleti blokkban. A magyar filmszakma összefogásával és kiválóságainak közreműködésével a Zsombolyai János rendezésében elkészült Queen Budapest című koncertfilm örökítette meg az ikonikus eseményt. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette, összesen 17 kamerával 35 mm-es filmre. A koncert teljes felvétele mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták, önfeled gokártozás a Hungaroringen. Hiszen a Hungaroring is ebben az évben épült, és ebben az évben volt először Forma 1-es nagydíj Magyarországon. Ez a Queen koncert után valósult meg, de a pálya hamarabb elkészült. A Queen koncertfilm már a bemutatásakor is jóval túlmutatott önmagán, minden percéből árad a szabadság. Egyik legemlékezetesebb pillanata, amikor Freddie Mercury elénekli a Tavaszi szélvizet áraszt kezdetű magyar népdalt olyan ismert slágerek társaságában, mint a Kind of Magic, az I Want to Break Free, a Radio Gaga vagy a We Will Rock You. A Sony Music Vision és a Nemzeti Filmintézet együttműködésének köszönhetően most figyeljenek az 1986-os a magyar fővárosban felvett koncertfilm az idei budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható, először teljes körűen felújítva szeptember 15-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az NFI Film archívumban 40 évig épségben megőrzött eredeti negatívok digitalizását az NFI Film Labor végezte el, míg a kép és hang restaurálást Peter Jackson, új-zélandi rendező-producer. Csapata a Park Road. A tökéletes látványvilágú és hangzású változat világszerte látható lesz a mozikban Magyarországon október 7-től a Pannonia Entertainment forgalmazásában. És visszatérve egy picit, a budapesti klasszikus film maratonhoz szeptember 15-e és 25-e között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a restaurált klasszikusok nemzetközi filmfesztiválját a fővárosi helyszíneken. Az ősz kihagyhatatlan filmünnepe restaurált ikonikus filmeket tűzműsorra kiemelt témái között lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója is. Ez a 26-os év sok évfordulóban gazdag, amelyről érdemes megemlékezni, és természetesen itt a Klasszik Rádióban is hallható lesz folyamatosan ezek az évfordulók. Most pedig csendüljön fel Franz Schubert 4. C-moll szimfóniájának a 3. tétele a bécsi filharmonikusok előadásában a karmester Kertész István.

Következik Antonio Vivaldi, D-dur hárfa verseny első tétel. Előadja a Magyar Virtuózok Kamarazenekar. Hárfán közreműködik Szilvia Kovácsuk. Karmester Aristide von Würzler.

0: A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is annyit ány. Hamarosan 10 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon ez a műsor a végéhez ért. Szerintem ma is izgalmas műsorban volt részünk, hiszen az első órában a reggeli Express rovatban arról volt szó, hogy megvannak a Palackposta országos irodalmi pályázat díjazottjai. 8 óra után a Budavári Palota koncert 2026 mindörökké operett gála műsoráról beszélgettünk Peller Károllyal, ebben az órában pedig az Orgonapont fesztivál volt a témánk Szamosi Szabolcsa. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen délután Bálint Edina várja önöket az Intermezzóval, holnap reggel pedig Gaskó Balázs köszönti majd a hallgatókat, én pedig péntek reggel érkezem. Legyen nagyon kellemes a napjuk, az elmúlt 3 órában Szerémi Nórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: Az 1000 mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik.
2: Következik Georges Bizet, Carmen Suite, a Torreadorok. Előadja a Philadelphia Orchestra. Vezényel Ormándi Jenő.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos, száraz időre számíthatunk, drágább lesz taxival utazni Budapesten. Erdőtűz pusztít az Égei-tengeri Páros szigeten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Rakétatámadás érte a dél-oroszországi Tagandrogot. Helyi közlés szerint egy nő meghalt, egy férfi pedig megsebesült. Több lakó és üzleti épület megrongálódott. A Moszkvától délkeletre fekvő Riazányban pedig 6 civilt vittek kórházba, akik az éjszakai ukrán dróntámadás miatt sérültek meg. Közben az orosz védelmi tárca szerint az ukrajnai Mikolaiv kikötőben dróncsapásért katonai raktárakat, üzemanyagtartályokat, valamint 2 fegyverrel és 6 felszereléssel megrakott hajót Odesszától keletre, a Fekete-tengeren. Irán által támogatott iraki fegyveresek állásait támadta az amerikai és a szaúdi hadsereg. Az összehangolt akció részeként a terroristák több fegyverraktárát, illetve logisztikai központját megsemmisítették. A műveletet válaszcsapásnak szánták, miután a milicisták az iráni iszlám forradalmi gárda utasítására az elmúlt napokban dróntámadásokat hajtottak végre szaúdi energetikai létesítmények, illetve a térségben állomásozó amerikai erők ellen. Éjfélig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központban tartandó szombati rendezvényre a volt katonák, akik újra csatlakoznának a honvédséghez, hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus arra kérte az érdeklődőket, hogy az eseményre vigyék magukkal a szolgálati jogviszony megszüntetéséről szóló dokumentumot, ez ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy az ügyintézés gördülékeny legyen. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. A hétvégén tartják a Havas Boldogasszony nagybúcsút a Szeged Alsóvárosi Ferences templomban. Az eseményhez kapcsolódva a népi vallásosság egyik legfontosabb kutatója, Bálint Sándor néprajztudósra is emlékeznek. Szombaton megkoszorúzzák emléktábláját és szobrát. Vasárnap szentmise, körmenet és kegyhely történeti bemutató is lesz. Kisebb földrengés rázta meg Szarajevót és környékét hajnalban. A 3,1-es erősségű földmozgás több másodpercig tartott, sokan érzékelték. Sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Erdőtűz pusztít az Égei-tenger Páros szigetén. A turisták körében közkedvelt szigeten már több települést ki kellett üríteni, az oltást nehezíti az erős szél. Országszerte napos, száraz idő valószínű, napközben 30-35, késő este 12-21 fok várható, a Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szent János Kórház és a Budai Gyermekkórház a 12. kerületben, Kútvölgy városrészben található. Itt évente átlagosan 50 ezer fekvőbeteget látnak el. Azonban már korábban is volt egy Szent János Kórház, ennek helyére már csak némi falmaradék és egy emléktábla utal a szénatéren. Abban az időben a kórházak inkább szegény házak voltak, elsősorban fertőző betegek számára, és ezeket az intézményeket adományokból tartották fenn. A régi Szent János Kórház a 18. században főként rászoruló betegeket ápolt, összesen 12 ágyal. Szegény házként a II. Világháború közepéig működött, amíg a budai várnegyed ostroma alatt a szovjet csapatok rommá nem lőtték. Maradványait 1949-ben a városrendezés keretében felszámolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: kettő egyen. A Vizafogú egy városrész neve, de természetesen utcát is neveztek el így a 13. kerületben. Nevét a Viza nevű nagyméretű tokhalfajtáról kapta, amely akár 9 méteresre és másfél tonnásra is megnőhet. Ezek az óriási halak a Fekete-tenger és a Kaszpító környékéről egy időben igen gyakran úsztak fel a folyón, sokszor Komáromig, sőt Passauig is eljutottak. Az 1800-as években még bőven volt belőlük a Magyar Dunában is, és a Margit-sziget felső vége a Vizák nagyon kedvelt ivóhelye volt. A halászok ezért ezen a vidéken húzták ki a hálóikat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar sporttörténelem egyik legkiemelkedőbb alakja, Kuttmann Arnold 1878-ban született Budapesten, szegény zsidó családban. Világhírű azonban már Hajós Alfréd néven lett. Kiváló sportoló volt, és az első újkori olimpiára, az 1896-os aténi játékokra már komoly esélyesként utazott el. Az úszó számokat a tengerben rendezték. 100 méteren Hajós simán nyert, győzelmét először az osztrák himnusszal jutalmazták, ám a magyar szurkolók azt leállítatták, és kérték, hogy a magyar himnuszt játsszák helyette. Egy bő órával később Hajós elindult 1200 méteren is. Az úszók egy gőzös fedélzetéről ugrottak a jéghideg tengervízbe, a feladat a partra jutás volt. Hajós olyan fölénnyel győzött, hogy már az úszása alatt felhúzták a magyar zászlót, amit ő hozott magával Budapestről. A görög lapok másnap a magyar delfinként emlegették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai fürdők első virágkorának a római kor tekinthető. Az egykori Aquincum területén eddig összesen 18 fürdőt azonosítottak, melyek közfürdők, katonai fürdők, illetve magánfürdők voltak. Az Aquincum egy része katonai tábor, másik része polgári település volt. A fürdők a mai római strandfürdő területén lévő forrásokból nyerték vizüket. Ezekben fűtött öltöző, melegvizes fürdő, forró levegőjű és forróvizes fürdő, valamint hidegvizes medence is helyet kapott. A római birodalom bukásával az aquincumi fürdők a római épületekkel együtt feledésbe merültek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, száraz időre számíthatunk, rendkívüli riadókészültséget rendelt el az aszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró vasárnapig. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Rendkívüli riadókészültséget rendelt el az aszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni, tájékoztatott Gajdos László. Jelenleg az ország háromnegyedén súlyos a vízhiány. Mérséklődött a turizmus itthon júniusban tavalyhoz képest. A KSH közölte, a múlt hónapban csak nem 2 millió vendég 4,3 éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégéjszakákék 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A külföldiek és a magyarok is kevesebben és rövidebb ideig üdültek idehaza a múlt hónapban. Ugyanakkor az első fél évben 2,3%-kal több volt a belföldi vendég, mint a tavalyi azonos időszakban. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten, hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és középérésű fajták már mindenhol kaphatók, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Hozzáteszik, hogy az időjárástól függően a magyar őszi barack akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró vasárnapig. Karbantartás miatt csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között közlekednek a szerelvények. A kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet utazni. A tegnapi földrengés miatt leállították a termelést a Toyota és a Honda több japán üzemében. A 7,1-es erősségű földmozgás utakat rongált meg, áramkimaradásokat okozott, ezért fennakadások vannak a logisztikában. A déli Kumamoto prefektúrában legkevesebb 13 áldozata van a természeti csapásnak, több helyen túlélők után kutatnak. A földrengés után nem sokkal gázszivárgás miatt robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét kimenekített, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Az áruház egyik oldala teljesen leszakadt. Napközben országszerte napos, száraz idő várható. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest 22. kerületében lévő Angeli utca nevét sokan angol eredetűnek tartják, és Angeliként is emlegetik. Holott dr. Angeli Lambert magyar kertészmérnökről kapta a nevét. Paprika nemesítésben a legnagyobb eredménye a csípősségmentes fehér paprika, az úgynevezett cecei fajta létrehozása volt, amit tévé, azaz töltenivaló paprikaként is ismerünk. További fajtákat is nemesített, neki köszönhetően lett világhírű a magyar édes fehér paprika. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Ördögárok időszakos patak, Buda Dunába torkolló vízfolyásainak egyike. A 19. század második felére veszélyesen meredek partjai, valamint a beleengedett szennyvíz egészségtelen kipárolgása miatt a befedése mellett döntöttek. 1875. júniusában hatalmas esővíz zúdult a városra, amely az Ördögárkot és a rajta végzett munkálatokat alaposan megrongálta. A Krisztina városban szinte minden épület kárt szenvedett, és még a fogaskerekű is hetekre működésképtelenné vált. Az árok befedése végül egy év múlva készült el. 1945. februárjában a budai váralagútban lévő főhadiszállásról az Ördögárok csatornáján próbált meg kitörni a német és a magyar parancsnokság. A kitörési kísérlet azonban kudarcba fulladt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Budapest területén, néha egészen közel a régi városfalakhoz, évszázadokkal ezelőtt falvak is voltak. Logod is egy ilyen középkori falu volt a Budai Várhegy nyugati lejtőjén, és erre nyílt a róla elnevezett Logodi kapu. A település a török uralom alatt elpusztult, emlékét a Logodi utca őrzi. Templomának romjai ma is megtalálhatók az Attila út fölött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Széchenyi István grófnak 1818-ban Törökországban tűnik fel a török tengerészek által használt kaik vízi jármű. Így ír róla. A kaik szép, hosszú, elegáns, használata élvezetes, az egyéb kiállhatatlan és unalmas vízi járművekkel szemben. Angliai útja során megtekinti az első Oxford-Cambridge evezős viadalt, és élménye nyomán evezős hajót rendel Angliából. 1834-ben az épülő Lánchíd mellett létrehozza a csónakdát. Az első pesti regattára már Széchenyi halála után 1863-ban kerül sor. A rajt a Margit-sziget alsó csúcsánál volt, a cél pedig az épülő akadémia vonalában. Minden rajtot három mozsár durranás jelzett. A nyitott tetejű kajakot Szandolinnak nevezték. Ebben a versenyszámban egy Freisleder nevű pesti molnár győzött. E futamot tekinthetjük a kajakkenu versenyek magyarországi ősének.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Napos, száraz időre számíthatunk. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Rendkívüli riadókészültséget rendelt el az aszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni, tájékoztatott Gajdos László. Jelenleg az ország háromnegyedén súlyos a vízhiány. Mérséklődött a turizmus itthon júniusban tavalyhoz képest. A KSH közölte, a múlt hónapban csak nem 2 millió vendég 4,3 tized éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendég éjszakákig 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A külföldiek és a magyarok is kevesebben és rövidebb ideig üdültek idehaza a múlt hónapban. Ugyanakkor az első fél évben 2,3%-kal több volt a belföldi vendég, mint a tavalyi azonos időszakban. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten, hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és középérésű fajták már mindenhol kaphatók, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Hozzáteszik, hogy az időjárástól függően a magyar őszi barack akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró vasárnapig. Karbantartás miatt csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között közlekednek a szerelvények. A kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet utazni. A tegnapi földrengés miatt leállították a termelést a Toyota és a Honda több japán üzemében. A 7,1-es erősségű földmozgás utakat rongált meg, áramkimaradásokat okozott, ezért fennakadások vannak a logisztikában. A déli Kumamoto prefektúrában legkevesebb 13 áldozata van a természeti csapásnak, több helyen túlélők után kutatnak. A földrengés után nem sokkal gázszivárgás miatt robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét kimenekített, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Az áruház egyik oldala teljesen leszakadt. Napközben országszerte napos, száraz idő várható. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei-tó 21, a Tiszató 24 fokos.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1934 őszén kezdték el kialakítani a Szövetkezeti Bolt Áruház névre hallgató üzletet a Rákóczi út és a Klauzál utca sarkán. A földszinten illatszerek, harisnyák, kesztyűk, női és férfi divatcikkek, bőrdíszművek kereskedelmével foglalkoztak, míg az emeleten lakberendezési és úri divatosztályt alakítottak ki. A II. Világháborúban bombatalálatot kapott üzletet, később államosították, majd több névváltoztatás után lett belőle a Lottó Áruház. Ezt a Lottó 1957-es bevezetésének köszönhetjük, ugyanis szerencsejáték tárgynyereményeit és vásárlási utalványait kizárólag itt lehetett beváltani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városligetnek az ajtósi dűrelsor felüli csücskében található egy lekerekített parkrész, a Vakok kertje. A koncepciót Csorba Veronika, a főkert fiatal tájépítésze dolgozta ki, amihez mindössze 3 nyugat-európai minta állt rendelkezésre. A Vakok kertje közel 5 évtizede biztosít biztonságos pihenési lehetőséget a szabadon levegőn sétálni, beszélgetni, mozogni vagy szórakozni vágyó látássérült embereknek. A kert területén pihenőpadok, különböző burkolattal készült sétautak, magasított növényágyások és szabadtéri játékok találhatók. A tájékozódást a különféle járófelületek mellett a szökőkút és a díszmedence vízjátéka és egy tapintható makett is segíti. Az akkori elgondolások időtállóságát bizonyítja, hogy az 1998-as felújítás és a 2018-as teljes rekonstrukció során sem változott meg jelentősen a kert elrendezése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Aeropark a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es B terminálja mellett helyezkedik el. A Repülőgép Múzeumban megtekinthető a magyar közforgalmú repülés elmúlt 60 évének szinte teljes fejlődés története. A kiállított repülőgépek nagy részét belülről is meg lehet nézni, sőt némelyiknél még a pilóta fülkét is elfoglalhatjuk. A múlt számos repülőtéri kiszolgáló eszköze is megmaradt, így régi vontatókat, transferbuszokat is láthatunk. A szimulátor segítségével pedig azt is kipróbálhatjuk, hogy milyen érzés egy repülőgépet vezetni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország legnagyobb víz alatti barlangja a Molnár János barlang a Szemlőhegy alatt, Budapest második kerületében található. Nevét arról a Molnár Jánosról kapta, aki száraz járatait már 1856-ban bejárta, és elemezte a víz kémiai összetételét. Az általa készített barlangtérkép nyomtatásban nem jelent meg, az eredeti példány pedig már nem lelhető fel. Az első publikált felmérése 1942-ben jelent meg a Budapest meleg gyógyforrásai című könyvben. A barlang a nagyközönség elől le van zárva. A látogatásához és a merüléshez külön engedély szükséges. A barlangban fakadó termálvizet a Szent Lukás gyógyfürdő hasznosítja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, száraz időre számíthatunk, mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók. A tegnapi földrengés miatt leállították a termelést a Toyota és a Honda több japán üzemében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a holnaptól várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Tegnap Budapestnél rekord alacsony volt a Duna vízszintje. Az ország háromnegyedét sújtó asszály miatt rendkívül riadókészültséget rendelt el Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis- és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Az érdeklődő vállalkozások ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamat ábrát is kaphatnak. A részletekről és a jelentkezés módjáról a területi Kereskedelmi és Iparkamara nyújtanak tájékoztatást. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és középérésű fajták már mindenhol kaphatók, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Hozzáteszik, hogy az időjárástól függően a magyar őszi barack akár szeptember közepéig is elérhető lehet. A tegnapi földrengés miatt leállították a termelést a Toyota és a Honda több japán üzemében. A 7,1-es erősségű földmozgás utakat rongált meg, áramkimaradásokat okozott, ezért fennakadások vannak a logisztikában. A déli Kumamoto prefektúrában legkevesebb 13 áldozata van a természeti csapásnak, több helyen túlélők után kutatnak. A földrengés után nem sokkal gázszivárgás miatt robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét kimenekített, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Az áruház egyik oldala teljesen leszakadt. Napközben országszerte napos, száraz idő várható, délután 30-35, késő este 12-21 fok várható, a Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Omnibus közel 100 éven keresztül volt szerves része a pesti és a budai utcaképnek. A név eredetije a latin omnibus szó, ami azt jelenti, hogy mindenkié. Az első lóvontatású társaskocsikat itthon élelmes vállalkozók üzemeltették. Aki nem engedhetett meg magának hintót vagy bérkocsit, omnibusra szállt. Így egyik kávéházból a másikig, esetleg a Városligetbe is könnyen el lehetett jutni. A gondot eleinte a menetrend és a megállók hiánya okozta. A kocsik ötletszerűen közlekedtek és bárhol megálltak, ahol fel vagy éppen lekívánt szállni a kedves utas. A század vége felé kezdett leáldozni az omnibuszoknak, mivel a lóvasút lassan kiszorította őket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pálvölgyi cseppkőbarlang máig feltárt hossza 19 kilométer. Ez Magyarország második leghosszabb barlangja. A Szépvölgyi út menti kőbányából nyíló barlangok 1902-ben keltették fel az arra járó turisták figyelmét, azonban a járatok néhány méteres járható szakasz után beszűkültek. A szájhagyomány szerint egy birka alatt beszakadt a föld a bányaudvar szélén. Az állat kimentésére oda sietett a barlangfelügyelő fia, Bagyura János, aki észrevette, hogy az üregnek folytatása van. Egy kis sziklabontás után sikerült a Pálvölgyi barlang első, cseppkövekkel is díszített szakaszába bejutniuk. A II. Világháború során a barlangot óvóhelyként is használták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-jel és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban tűnt el a Clark Ádám térről, a nullás kilométer követ jelképező talapzatról a magyarok nagyasszonya szobor, Körmendi Frém Jenő alkotása. A kecses márványalak 1932-től Budapest ostromáig jelölte az ország útjainak kiinduló pontját. Hogy ekkor pontosan mi történt a Madonnával, nem lehet tudni. Megsérült-e, megsemmisült, vagy esetleg csak valaki magával vitte, a mai napig rejtély. Az 50-es években a kor szellemének megfelelően egy távolban néző munkás alak került a helyére, majd 1975-ben avatták fel Borsos Miklós alkotását, ami ténylegesen egy nullát mintáz. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Campona Áruház Budatétényben a Jókai Mór utca és a Lépcsős utca buszmegállók közelében épült fel a Nagy Tétényi út mentén. A gödröket 1995-ben kezdték el kiásni. Végül az építkezés 1997-ben körülbelül fél évre leállt. Az átadással is csúsztak, mely végül 1999-ben történt meg. Az áruház másfél évig Budapest legnagyobb bevásárlóközpontja volt, melyben 160 üzlet található. Ezeken kívül étterem és egy mozi is van, valamint itt található a Tropikárium nevű állatkert is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, száraz időre számíthatunk, mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók. A tegnapi földrengés miatt leállították a termelést a Toyota és a Honda több japán üzemében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a holnaptól várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze csúcs időszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Tegnap Budapestnél rekord alacsony volt a Duna vízszintje. Az ország háromnegyedét sújtó asszály miatt rendkívül riadókészültséget rendelt el Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis- és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Az érdeklődő vállalkozások ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamat ábrát is kaphatnak. A részletekről és a jelentkezés módjáról a területi Kereskedelmi és Iparkamara marák nyújtanak tájékoztatást. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és középérésű fajták már mindenhol kaphatók, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Hozzáteszik, hogy az időjárástól függően a magyar őszi barack akár szeptember közepéig is elérhető lehet. A tegnapi földrengés miatt leállították a termelést a Toyota és a Honda több japán üzemében. A 7,1-es erősségű földmozgás utakat rongált meg, áramkimaradásokat okozott, ezért fennakadások vannak a logisztikában. A déli Kumamoto prefektúrában legkevesebb 13 áldozata van a természeti csapásnak, több helyen túlélők után kutatnak. A földrengés után nem sokkal gázszivárgás miatt robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét kimenekítették, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Az áruház egyik oldala teljesen leszakadt. Napközben országszerte napos, száraz idő várható. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTE-n az oktatás nyelve 1844-ig a latin volt. Ekkor vezették be a magyar nyelv állami használatát. A neoabszolutizmus idején valójában németesítő célzattal, de hasznos reformokat vezettek be. Többek között a teológiai karból egyenjogosították a bölcsészeti fakultást. Az 1867-es kiegyezés után kezdődött az egyetem történetének legintenzívebben fejlődő szakasza. A századfordulóra a világ 15 legjelentősebb egyeteme közé került. Nők 1895 óta iratkozhatnak be az egyetemre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút teljesen csak 1858 után készült el. Ekkorra Clark Ádám már csak kisebb munkákat vállalt, mert visszavonult és a családjának élt. Az alagút kapuzatait Reiter Ferenc, a budapesti rakpartok kiépítője fejezte be, feltehetőleg az angol mérnök korábbi tervei alapján. A helytartó tanács lemondott a vasrácsokról, a Dunai kapuzat pedig egyszerű, nemes vonal vezetésével Pest-Buda díszévé vált. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1944-ben megsemmisült újpesti vasúti híd helyére a következő évben a szovjet hadsereg ideiglenes ponton hidat épített. A valódi újjáépítést csak 1953-ban kezdték el. A mederből azonban a mai napig kerülnek elő fel nem robbant bombák. A lényegében új híd 1955-re készült el, az első személyvonat május 21-én haladhatott át rajta. Az ezredfordulóra azonban ismét olyan állapotba került a szerkezet, hogy a vasúti szerelvényeknek sebességkorlátozást kellett bevezetni. Mivel egy újabb felújítás gazdaságtalan lett volna, ezért az acélszerkezetet teljes egészében kicserélték, a pillérek felújítása mellett. A járdát és a kerékpárutat azonban csak egy évvel később adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út megújításának gondolata az 1980-as évek végén merült fel. Elsőként az 1920-as években az Oktogon és a Hősök tere közötti szakaszra telepített platánfák cseréje vált szükségessé. A fasor 80%-a elpusztult, illetve menthetetlenné vált a levegő szennyezése, az utak sózása és leaszfaltozása, valamint gombabetegségek miatt. Az 1989-ben meghozott döntés szerint az Oktogon és a Kodály körönt között a városi terhelést jobban viselő ostorfákat, a köröntől kifelé platánokat ültettek. A fasor cseréjének ütemét a millenniumi föld alatti vasút rekonstrukciójához igazították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. A Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ismét rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétre a kormány, meghosszabbítják a Városligeti Kert mozi programsorozatot Budapesten, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Holnap ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. A vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a holnaptól várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvíz szolgáltatás, főként a főváros környékén. Az ország háromnegyedét sújtó aszály miatt rendkívüli rádiókészültséget rendelt el Gajdos László élő környezetén. Felelős miniszter. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekordalacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. Hozzátette, megkezdődött a szükségkutak kihelyezése a fővárosban. A Mi Hazánk mozgalom szerint vízlépcsősítéssel is ellensúlyozható a klímaváltozás hatása. Dócs Dávid, az ellenzéki párt alelnöke hangsúlyozta, a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a vízlépcsőt, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. Ismét rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. Az országgyűlés a többi között egészségügyi adatkezelést érintő, valamint a közneveléssel és a szakképzéssel kapcsolatos törvénymódosításokat tárgyalna. Napirendre kerülhetnek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő jogszabályváltoztatások, valamint a médiatanács elnökét, tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslat is. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti Kert mozi programsorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget. A műsoron lesz például a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak, a Sok hűhó semmiért és a Ponyva regény. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1778-ban egy óbudai sváb szőlős gazda római padlófűtés maradványaira bukkant munka közben. A leletet Schönwiesner István régész azonosította Aquincum városával. A II. Világháború utáni helyreállítási munkák során egymás után kerültek elő a föld alól az ókori emlékek. Így kiderült, hogy a 2000 éves Aquincumnak nem csak a jelenlegi romterületen, hanem a teljes budai oldalon és a pesti belváros területén is voltak épületei.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 50-es, 60-as években a Ferihegyi repülőtér több olyan rendezvényt is tartott, ami százezreket vonzott. 1953-ban és 54-ben nagyszabású repülőnapot rendeztek, több mint 200 ezer néző előtt. A közönség akkor láthatott először sugárhajtású MiG-15-ös repülőgépet. De szerveztek egészen különleges programokat is. 1957 nyarán 100 forintért a malév olyan éjszakai séta repülőjáratokat indított, amihez egy ötfogásos ferihegyi vacsora is tartozott. 1961-ben és 1962-ben pedig autóversenyt rendeztek a betonon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kék metró határúti állomása azért épült ki három vágánnyal, mert a korabeli tervek szerint innen indíthatták volna a metró második ágát, a Ferihegyi reptér felé, az Üllői út külső szakasza alatt, Kispest és Pest-Szentlőrinc érintésével. Ez a leágazó vonal sosem épült meg, így a harmadik vágányt csak tárolásra, illetve baleset vagy felújítás idején a szerelvények visszafordítására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Gellért gyógyfürdő helyén a Sáros fürdő állt, mely évszázadokon át az egyszerű emberek fürdője volt. Ezt a 20. század elején lebontották, helyére a Gellért szálló és gyógyfürdő épült. Itt 1927-ben nyílt meg a hullámstrandfürdő, majd a pezsgőfürdő. A II. Világháborúban a női részleg súlyosan megsérült. Az épület komplex felújítása 2007-ben kezdődött meg. A Gellért mai napig Budapest egyik legszebb fürdője, a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak. A pénzt eddig az előző kormány korrupciója blokkolta. A Tisza kormány ezért zéró toleranciát hirdet, és benyújtotta Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ursula von der Leyen a bizottság elnöke megerősítette, a mérföldkövek teljesítése miatt 4 milliárd 200 millió eurót azonnal át is utalnak az országnak. Emellett a magyar diákok a következő tanévtől újra részt vehetnek az Erasmus programban. A Fidesz közleményében élesen bírálta a megállapodást. A kormánypárt szerint Magyar Péter, idézem, eltitkolja a paktum részleteit, és követelik annak azonnali nyilvánosságra hozatalát, különösen a migráció, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután nyílt konfliktus alakult ki a Sándor Palota és az új kormány között. Az államfő hivatalának mai közleménye alapján az áprilisi választások óta a kormány és a miniszterelnök részéről olyan nyilatkozatok hangoztak el, amelyek politikailag próbálják ellehetetleníteni a köztársasági elnököt. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés, miután a tavaszi parlamenti választások miatt több képviselő is távozott a testületből. Az áprilisi választások nyomán 5 fővárosi képviselő szerzett országgyűlési mandátumot. Az ő pótlásukról később dönt a választási bizottság. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, így a testület jelenleg 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját. A parlamenti távozások miatt szinte az összes nagy fővárosi frakció élén személyváltozások történtek, miután a korábbi vezetők, köztük Szentkirály Alexandra és a miniszterré kinevezett Vitézi Dávid is távoztak a közgyűlésből. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője. K. Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Végül az időjárásról. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Zápor, zivatar inkább északkeleten fordulhat elő, az északnyugati szél megerősödik. 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet! A híreket Szabó Katitól hallották.
1: Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes és derűs délutánt kívánok a hét kellős közepén, egyébként hónap végén, hiszen július 29-e van. Nézzük, hogy ma délután kik lesznek a vendégeink. Az Impresszió rovatban hamarosan Deák Dánielt hallhatják, a Friss Hús Filmfesztivál igazgatóját. 5 és 6 óra között pedig velünk lesz Kuruc Márton filmtörténész, a Nemzeti Filmintézet kutatója, és Gelencsér Gábor esztéta, filmkritikus, filmtörténész, az LTBTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet filmtudomány tanszékének docense. A felvétel Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállításról lesz szó, amely a magyar film 125 éves története előtt tiszteleg. Most Dvorzsák Bédur szláv táncát hallgatjuk meg a Budapesti Fesztivál Zenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Deák Dániel, a Friss Hús Filmfesztivál igazgatója. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, én is szeretettel köszöntelek téged és a hallgatókat is.
1: Évről évre beszélgetünk, és most úgy érzem, hogy nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztetek, hiszen újabb rangos nemzetközi elismerést kapott a Friss Hús, a Brit Film és Televíziós Akadémia, ugye a BAFTA július 22-én bejelentette, hogy a fesztivál felkerült a kvalifikáló fesztiválok listájára. Hát ezzel voltak éppen ti lettetek az első magyar filmfesztivál, amely megszerezte ezt a minősítést.
2: Így van, és nagyon büszkék vagyunk rá. Valóban Magyarországról, a magyarországi fesztiválok közül ez nekünk sikerült elsőként, és voltak éppen ezzel folytatjuk azt az utat, amit megkezdtünk azzal, hogy 2024-ben, tehát két évvel ezelőtt megszereztük az Oscar kvalifikáló minősítés, tehát a nálunk nyertes filmek azok versenybe szállhatnak az Oscar-díjért. Ennek tulajdonképpen egy következő állomása az, hogy a Brit Televíziós és Filmakadémia is felfigyelt ránk, és a Friss Húson szereplő brit vagy brit vonatkozású filmek ringbe szállhatnak azért, hogy a BAFTA díjat megnyerjék. A BAFTA díjról azt kell tudni, hogy az Oscar és az Európa filmdíj után, hát nem túlzás azt mondani, hogy talán ez a harmadik legrangosabb filmdíja a világon, és ahogy említetted is, ez elég kevés fesztivál kapja meg ezt a rangot, hogy erre a díjra jelölhessen filmeket. Összesen kb. 30 fesztivál van a világon, amelyik ezt megszerezte, tehát egy eléggé szűk elitklubba léptünk ezzel be.
1: Gratulálok hozzá!
2: Köszönjük!
1: Milyen lehetőséget jelent ez számotokra a jövőben?
2: Nekünk az a missziónk egyik fele, hogy a magyar filmeknek minél jobb megjelenési lehetőséget adjunk, és minél inkább föltegyük a hazai meg a nemzetközi filmes térképre a magyar filmes tehetségek munkáit. Ez az egyik része a missziónak, a másik pedig az, hogy minél több jó filmet hozzunk Magyarországra, és Magyarországot minél inkább bekapcsoljuk a filmes vérkeringésbe, és ezt az utóbbi célt szolgálja ez a BAFTA kvalifikációs lehetőség. Ez azt jelenti, hogy egyrészt evidens módon a brit filmesek sokkal jobban fognak ránk figyelni, illetve hát azt kell tudni a brit filmiparról, hogy elképesztően szerteágazó együttműködésekben készülnek ott a filmek, tehát nem csak azok a filmek kerülhetnek így a Friss Hús által a BAFTA közelébe, amik kifejezetten mondjuk angol, skót vagy mondjuk velszi filmek lennének, hanem elképesztően sok filmben feltűnnek brit tehetségek, és ezáltal az ő munkáik is érdemesek lehetnek erre, tehát sokkal több nemzetközi filmet vonzunk be, és sokkal több olyan filmet, ami nagyon rangosnak és élvonalbelinek számít a nemzetközi filmes termésből, tehát röviden összefoglalva sokkal több jó külföldi film fog hozzánk befutni ezáltal.
1: Ugyanakkor a magyar rövidfilmek nemzetközi láthatósága is jelentősen nő.
2: Így van. Tehát, hogy minden ilyennek van egy olyan közvetlen vagy mellékhatása, hogy a magyar filmesekre is sokkal jobban figyelnek.

0: az egy már egy számokkal is igazolható fejlemény a friss hús tevékenysége nyomán, hogy a magyar rövidfilmek sokkal több fesztiválra jutnak el az utóbbi években, sokkal nagyobb nemzetközi visszhangot váltanak ki, és hát ez is tovább fogja erősíteni ezt a már elindult folyamatot.
1: És akkor jöjjön egy aktualitás, hogy a friss hús 2027-es kiadására már megnyílt a nevezés.
0: Ugye? Így van. Igen.
1: Nem sokáig, augusztus 2-ig lehet jelentkezni kedvezményesen.
0: Így van, tehát több hullámban indítjuk a jelentkezést, és most az első hullám az a, hát ahogy ez mondjuk a fesztivál bérleteknél, jegyeknél, meg egyéb ilyen típusú kampányoknál szokás, itt nyilván ilyenkor lehet a legolcsóbban, legkedvezményesebben nevezni, tehát akinek már most ott van az asztalfiókban a filmje, az ne habozzon, hanem küldje be hozzánk. De hát még utána ősszel, november végéig még lehet nevezni, csak hát ugye egyre drágább lesz, meg egyre, hát az is hozzátartozik egy emberi része, egy kis kulisszatitok, hogy azért rengeteg filmet kell megnéznünk, és nagyon örülünk neki, hogyha ezeket minél hamarabb meg tudjuk nézni, mert egyre fáradtabb szemmel nézzük őket, nyilván professzionális módon és gondosan meg fogjuk őket, végig fogjuk őket nézni, de nagyon örülünk neki, hogyha még így a nyári friss szemünkkel tudunk minél több új filmet látni.
1: Úgyhogy érdemes összekapnia magát annak, aki nevezni szeretne.
0: Így van, igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hát kitartást kívánok, erős szemeket, majd a fesztivál nevezett filmek megnézéséhez, és hát ez óriási hír azért, ami veletek történt, a BAFTA kvalifikáció.
0: Nagyon szépen köszönjük az érdeklődést, és várjuk a filmeket.
1: És aztán jelentkezi, jó, hogy éppen hol tartotok, úgyhogy beszélünk még a...
0: Így van. Nagyon köszi, hogy hívtál, és majd, hogyha be lesz bármi újdonság, akkor szólunk, és akkor nagyon örülünk neki, ha bármikor beszélhetünk.
1: Ez így lesz. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.
1: Deák Dániel, a Friss Hús Filmfesztivál igazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Augusztus közepéig látható a Szép Művészeti Múzeumban a Vazarelli 120 című nagyszabású retrospektív kiállítás, amely Viktor Vazarelli, a magyar származású világhírű francia művész életművét mutatja be. A tárlat több mint 140 alkotáson keresztül vezeti végig a látogatókat Vazarelli művészi pályájának fontos állomásain, a korai figurális munkáktól egészen az opárt és a kinetikus művészet meghatározó alkotásáig. Megismerhetjük azt a vizuális gondolkodást, melynek köszönhetően Vazarelli a 20. század geometrikus abstrakció egyik legfontosabb alakjává vált. A tárlat nem csak ismert műveket mutat be, hanem dokumentumokkal, korábban nem látott fotókkal és filmanyagokkal is árnyalja a művész életútját. Azt is bemutatja, hogy hogyan akarta Vazarelli a művészetet kiléptetni a galériák falai közül, és hogyan kapcsolta össze az alkotásokat az építészettel, a városi térrel és a mindennapi környezettel. Mit művel velünk az internet, a mesterséges intelligencia és az állandó online jelenlét? Erre keresi a választ a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítása, amely jövő vasárnapig várja a látogatókat. A nemzetközi tárlat izgalmas, olykor meghökkentő műveken keresztül mutatja meg, hogy hogyan figyelnek minket a digitális rendszerek, milyen nyomot hagyunk magunk után, és milyen ára van a technológiai kényelemnek. Nem száraz informatikai előadásra kell számítani, hanem elgondolkodható kortárs művészeti élményre, amely egészen egyszerűen a mindennapi életünkről szól. Jazz dallamok a Hollánernő utcában. Pénteken a Földi Natália és Korbeli Ferenc duó lép színpadra a Holland Jazz Street programsorozat keretében. A fiatal ének-gitár formáció a jazz hagyományaira építve, saját zenei elképzelésekkel és személyes hangvétellel mutatja be műsorát. Repertoárjukban ismert jazz-standardek, saját szerzemények és egyedi feldolgozások is szerepelnek. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Holnap ismét életbe lép a vörös kód. Már több mint 400-an neveztek az 58. kék szalag nagy díjra. Folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Rendkívüli riadó készültséget rendelt el az aszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. Tájékoztatott Gajdos László. Jelenleg az ország háromnegyedén súlyos a vízhiány. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a holnaptól várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekord alacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. Hozzátette, megkezdődött a szükségkutak kihelyezése a fővárosban. Holnap ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. A vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Erdőtüzek pusztítanak Törökország nyugati részén. A lángok a turisták körében népszerű Mugla városánál csaptak fel, eddig 65 embernek kellett elhagynia az otthonát. Elővigyázatosságból kiürítették a tűztől mintegy 3 kilométerre lévő kórház több szárnyát is. Már több mint 400 nevezés érkezett az 58. kék szalag nagy díjra. Az online nevezés ma 20 órakor zárul. Az idei verseny a hagyományoknak megfelelően holnap 9 órakor rajtol Balatonfüredről. A résztvevők Balatonkenese, Siófok és a Tihanyi szoros érintésével haladnak, majd Keszthelynél fordulva térnek vissza a Balatonfüredre. A kék szalag Európa leghosszabb tókerülő vitorlás versenye. Vélhetően második világháborús bombákat találtak az aszály miatt visszahúzódó Duna medrében Értnél. A város polgármestere azt kéri, hogy senki ne menjen a partra. A helyszínt biztosították a hatóságok, jelenleg az előbukkant robbanó szerkezet azonosítását végzik. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Király utcában az Erzsébet körút előtt a Károly körút felé. A 70-es és a 78-as trolibusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Telítettek a sávok a Rákóczi úton, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán a Szerencs utca közelében, valamint a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú haladás a Szél-Kálmán tér környékén, a Margit körúton, a Hegyalja úton, valamint a Budai alsó rakparton és a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északra. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos király útja megállót az Őrs vezértere felé. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert csatornát javítanak. Kovács Botond, PKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt kívánok! A magyar film 125 éves története előtt tiszteleg a felvétel, pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítás, amely augusztus 23-áig várja a látogatókat a mai Manóházban. A tárlat különlegessége az, hogy nem elsősorban a filmeket, hanem azokat a fotókat állítja középpontba, amelyek a filmek születésének pillanatait örökítették meg. Vendégünk lesz Kuruc Márton filmtörténész és Gelencsér Gábor, az LTBTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet filmtudomány tanszékének docense. Most pedig az Intermezzóban Mozart D-dur divertimento harmadik tétele következik a Liszt-Ferenc Kamarazenekar előadásában.

Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégeimet, a stúdióban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója. A felvétel Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítás egyik kurátora, és Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudomány tanszékének docense, történetéből című kiállítás egyik kurátora, és Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudomány tanszékének docense. Szervus!

0: Kovásztól érkezett a felkérés az NFI részére, hogy vegyünk részt ebben a kiállításban. Ugye most idén 125 éves a magyar film, és bennük felmerült egy olyan lehetőség, vagy annak a lehetősége, hogy a falakra kiteszik a rajongó, meg követői táboruk által megszavaztatott 7 legkedveltebb magyar filmnek a standfotóit. De ez még mindig csak egy emelet, úgyhogy maradt a fönti emeleti a üvegműterem résznek a egyébként nem kis területe, úgyhogy ott 3 helyiség volt, és ezt megkaptuk mi az NFI, hogy itt kedvünk szerint készítsünk kiállítást. És tulajdonképpen a 125 éves magyar film történet, meg filmgyártás történetnek a emlékéből kiszedtünk egy olyan részt, amit viszonylag kevesen ismernek, viszont nagyon kapcsolódik a mai Manóház koncepciójához, és ezek a standfotósok. Ugye mindenki ismeri a standfotókat, sőt, megkockáztatom, hogy sokkal több standfotót ismerünk, mint amennyi filmet láttunk valaha, és ezeknek a készítői előtt, illetve a szakma előtt tiszteleg ez a kiállítás, úgyhogy azt a 125 évnyi magyar játékfilmeknek az ismert és ismeretlen standfotósait próbáltuk meg valahogy bemutatni, ugye hiszen egy részét nem is ismerjük, mert az első éveknek, évtizedeknek egyáltalán nem tudjuk, hogy ki készítették ezeket a remekbe szabott némafilmes standfotóit.
1: De ez remek, hiszen a maga a cím, hogy felvétel, el, ugye ez magában hordozza a film és a fotó műfaját is. De egyébként a stand és verkfotók mi célt szolgáltak?
2: Nem akarok ünneprontó lenni, de voltaképpen itt azért fölmerül egy kérdés, hogy egy standfotó egy filmet megfelelő módon reprezentál-e. Tehát amikor könyvekben, folyóiratokban filmfotókat látunk, az pont a filmnek a lényegét veszi el, a mozgást. Természetesen nem azt akarom mondani, hogy nincs létjogosultsága, de azért erre egy pillanatra érdemes gondolni, amikor a standfotókról beszélünk, hogy azért ez egy olyasmi, ami fotó és nem film, tehát pont a filmnek azt a fotóhoz képesti újítását veszi el, amely miatt filmeket nézünk. Természetesen szükség van rá, tehát könyvekben, folyóiratokban, moziportálokban nem lehet mozgóképet vetíteni, tehát így lehet ezt megoldani, és emiatt aztán óriási nagy karrierje, története lett ennek a mondhatni fényképészeti szinte műfajnak, hiszen valóban egy idő után nagyon sok fotográfus erre szakosodott, tehát elsősorban vagy szinte kizárólag standfotókat készített. Ugyanakkor a standfotósoknak talán nem túl leegyszerűsítő, hogyha azt mondom, hogy kétféle munkája van, és mind a kettő megjelent a kiállításban. Az egyik valóban a jelenetfotók. Uh-huh. Ugye azt úgy kell elképzelni, hogy fényképezi az operatőr a filmet, és a standfotós lehetőleg majdnem ugyanabból a nézőpontból, adott esetben külön a kedvéért megállított jelenetben elkészíti azt a képet, ami valóban a filmben is látható. Bizonyára vannak olyanok, és Marci lehet, hogy tud ilyet példát mondani, hogy a standfotón nem feltétlenül teljesen ugyanazt látjuk, mint az adott filmben. A másik, és ez talán, ennek nincs ilyen elméleti problematikája, mint amit az előbb mondtam, hogy filmet nézünk, de standfotót látunk helyette, az pedig a verk. Amikor is a forgatási körülményeket is dokumentálják ezek a standfotósok, és az hallatlanul érdekes, hallatlanul tanulságos, nem csak a szakember, hanem a szélesebb közönség számára, mert itt vannak a kulisszatitkok, hogy hogyan vették föl, hol állt ez, hol állt az, mi vette körül azt a felvételt, amiről azt gondoljuk, hogy csak úgy létrejött, és aztán ott látjuk a standfotón, hogy 35 ember ott áll mögötte, és mindenki teszi a maga dolgát. És ez is ott van ezen a kiállításon, nagyon-nagyon izgalmas felvételekkel.
1: Sok szempontból még érdekesebb, nem? Tehát, hogy mindenki arra kíváncsi, hogy mi van mögötte.
2: Így van, a filmet azt látjuk azért a moziban, tehát azokat a képeket végül is mozgóképen látjuk, de a verkfotókat azt valóban nem láthatjuk máshol, csak ezen a módon.
1: És ezen a kiállításon stand és verkfotókat lehet látni. Visszatérünk még rá bőséggel, hiszen a beszélgetés még folytatódik Gelencsér Gábor esztétával, az LTBTK filmtudománytanszékének docensével és Kuruc Mártonnal, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatójával.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója. A felvétel pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítás egyik kurátora, és Gelencsér Gábor esztéta, az ELTE BTK filmtudomány tanszékének docense. Tehát az imént említett kiállításról beszélgetünk, az ugye nagy kérdés lehetett számotokra, úgy gondolom, hogy milyen filmekből válogassatok. Mi az, amit megmutattok?
1: Hát ez mindig nagyon nehéz. A filmarchívumban körülbelül 500 000 ilyen standfotó van, magyar. Hát talán annyi nincs, de azért nagyon sok van. Ugye összességében játékfilm a kezdetek kezdete óta egy olyan 1500-2000 között készült. Nem tudom, Gábor, neked vannak-e?
2: Én az 1500-at mondanám.
1: Igen, hát háború előtt ugye a néma filmkorszakban készült 600, a hangos filmkorszakban készült 300, az már 1000, és szerintem azért hogyha a TV filmeket is, vagy a közös koprodukciókat mellé tesszük, szerintem kijön az a 2000.
2: Az más. Meg hát a néma filmkorszaknak, ahogy a 10%-a maradt csak meg, tehát akkor így mivel van. Számolsz?
1: Hát azokkal, amikből vannak fotóink, aha. És ez a fantasztikus ebben a kiállításban, hogy egy csomó olyan fotót is kiraktunk, sőt, azt kell mondjam, hogy 90%-ban olyan néma filmfotók vannak, amikhez nem tudunk filmet párosítani, mert elvesztek. Hiába a Korda Sándor meg Kertész Mihály filmjeiről van szó, csak ezek a fotók maradtak fönn, tehát hogy a kutatás szempontjából nagyon hangsúlyos jelentősége van ezeknek a fotóknak, úgyhogy a mai napig vásárol a filmarchívum ilyen különböző fényképeket, felvételeket, akár hagyatékból kerül elő, akár árveréseken, aukciókon, vagy bárhol felbukkannak ilyen úgynevezett vitrínfotók, hiszen ezeknek a fotóknak az eredeti funkciója a reklámozás volt, azért is készült el, és ugye az emberbe fölmerül az a kérdés, hogy miért nem a filmből vágták ki ezeket a kockákat ahhoz, hogy reklámozni tudják ezeket a produkciókat, tehát azért, mert nem alkalmas a filmszalag, tehát egyszerűen, ha csak a Leica méretű filmeket veszük, egy filmkocka, az fele akkora, mint egy Leica kocka, tehát hogy divatosan fejezem ki magam, a felbontása is fele akkora, tehát egyszerűen nem lesz olyan minőségű, mint amit fotográfiával el lehetett érni, úgyhogy ezért jött létre tulajdonképpen ez a szakma, és ugye nagyon kevés szabadságot adott ezeknek a standfotósoknak, mert mindig az operatőrnek, meg a rendezőnek az igényei szerint kellett dolgozniuk, úgyhogy mindig a lehető leginkább azt a pozíciót és azt a képkivágást kellett bemutatnia, amit a kamera is látott, ez persze többé-kevésbé sikerült. Úgyhogy tulajdonképpen igen, hát hogy mi került ki a falakra, hát az körülbelül 100 fotó, amivel ezt a 125 évet be tudjuk mutatni. Mindenképpen fontos szempont volt az, hogy mint fotográfia is nagyon ütős legyen, tehát ha valaki elmegy, megnézi ezt a kiállítást, akkor nagyon érdekes és nagyon figyelemfelkeltő képeket fog látni, pláne ha belegondol, hogy ezekhez még filmek is tartoznak, amit ugyanezzel a ízlésvilággal és vizuális vagy ilyen beállítottsággal készítettek el az alkotók, akkor elképzelhető, hogy milyen fantasztikus nagy filmkincs az, amit mi birtoklunk.
0: Érdekes, hogy én arra gondoltam, hogy a filmekre koncentráltatok leginkább, tehát hogy az volt a lényeges, hogy emblematikus, ikonikus filmekből válogassatok képeket.
1: Tehát, azokat mindenki ismeri, tehát pont, aha, ez volt a cél, hogy lehetőleg igen, nagy filmek, tehát ismert filmeknek a fotói kerüljenek ide, nem az ismert fotók, nem az, amit mindenki unosuntig már látott, aha, meg, amivel mindig ezeket a filmeket szokták apostrofálni. Tehát olyan fotókat próbáltunk keresni, és ahogy Gábor is mondta, ezekből a verkfotók a legtanulságosabb, hogyha összepárosítjuk a hozzátartozó standfotóval, akkor lehet látni, hogy a Ház a sziklák alatt című filmnek a mondjuk egyik kulcsjelenetét, amikor ugye mély belöki a főhős a sógornőjét, a púpos terát, akkor azt, ahogy ezt elkészítette az operatőr, hát tényleg az életével játszott, hiszen ilyen kötözve, ilyen köteleken lógva kamerázták le, és Makkároly rendező is ilyen kötélen lógva állt az operatőr mellett, és figyel a jelenetet.
0: Azt lehet mondani, vagy azt ki lehet jelenteni, hogy végül is a stand és verkfotók azok egy önálló művészeti ágat képviselnek?
2: Úgy gondolom, igen. És tényleg nagyszerű mesterei vannak ennek a hivatásnak, inkább így mondanám. Elsőként talán B. Müller Magdát azért mondom, mert ő ráadásul ezeknek a fotóknak a megőrzéséért is nagyon sokat tett. tehát lényegében ő hozta létre azt az archívumot, ami a mai napig együtt van, most már nálatok az archívumban, hogyha nem tévedek.
1: Igen.
2: És hát mások is, tehát itt nagyon-nagyon sok nevet nem ismerek névsorolvasásba kezdeni, mert netán kihagyok valakit, de mondjuk egyet hadd mondjak, Inkei Tibor és Inkei Alice, tehát hogy itt ugye apa-lánya kapcsolat van, tehát ez is egy nagyon szép dolog, hogy így is megjelent ez. Amit még kérdeztél a filmválogatással kapcsolatban, ugye az első szinten ott a mai Manó által kurált kiállítás látható, és ott nekem nagyon-nagyon izgalmas és figyelemreméltó és nagyon szimpatikus, hogy vannak persze, hogy mondjam, a magyar filmtörténet legnagyobb alkotásai közül választott alkotások, mint például a Szerelem. De nem csak az, tehát nagyon sokszínű, és a műfaji paletta nagyon széles. Bevallom, én sem gondolnék, hogy az Égig érő fű című film belekerül egy ilyen 7 filmből álló válogatásba, és kerüljön bele, vagy a Pogány Madonna. Tehát, hogy ilyen értelemben ez egy nagyon sokszínű dolog, nyilván nehéz kiválasztani 1500, maradjunk csak abból 7 filmet, tehát kimondani is ezt ugye furcsa. És ez egy bátor döntés volt, ezek szerint valami fajta népakarat van mögötte, úgymond, és nagyon-nagyon jó ilyen értelemben ez a koncepció, és tényleg ez mutatja meg a magyar film sokszínűségét, hogy megyek teremről teremre, és Égig érő fűtől Szerelemig. Elég nagy a távolság, és ez itt ebben a térben egymásban nyíló ajtókból szemlélhető szinte egyetlen egy pillantás alatt.
0: A mai Manóházban látható a kiállítás. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Gelencsér Gábor esztétával, az ELTE BTK filmtudomány tanszékének docensével és Kuruc Mártonnal, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatójával.
3: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Király utcában az Erzsébet körút előtt a Károly körút felé. A 70-es és a 78-as trolibusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Telítettek a sávok a Rákóczi úton, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán a Szerencs utca közelében, valamint a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú haladás a Szél-Kálmán tér környékén, a Margit körúton, a Hegyalja úton, valamint a Budai alsó rakparton és a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északra. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos király útja megállót az Őrs vezértere felé. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között, karbantartás miatt. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert csatornát javítanak. Kovács Botond, PKK Info.
3: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója, az imént említett kiállítás egyik kurátora és Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudománytanszékének docense. A kiállítást milyen kiegészítő programok kísérik?
1: Számomra a legizgalmasabb az voltaképpen egy monitor volt, egy nagy monitor, amin egy 7 perces montázs pergett, és ez nem tartalmazott más, mint magyar filmekből olyan jeleneteket, snitteket, tehát néhány másodpercnyi snitteket, ahol fényképeznek. Tehát a jelenet tartalmazza azt, hogy éppen fényképeznek valakik valakit. És hát ez egy kicsit ilyen kvízjáték is, még nekem filmtörténészként is, hogy mit ismerek föl, mi jut eszembe. Tehát amikor ezt úgy láttam, hogy van ilyen, akkor rögtön elkezdett az agyam zakatolni. Ugye legelőször a Fotográfia című film jut eszembe, mert ott még ráadásul dramaturgiai szerepe is van azoknak a fotóknak, amit az előbb említett B. Müller Magda készített a forgatáson. De hát rengeteg egyéb példa, akkor beugrott az Apa című Szabó István film, és így tovább, és így tovább, és aztán odaálltam a monitor elé, és akkor emlékszem Marcival, mondtuk, de olyan gyorsan peregnek, hogy szinte nem lehet követni, és hát megmondom őszintén, hogy nem volt 100%-os a találati arány, tehát olyan, mondjuk 70-80, de nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon, hát egy nagyszerű ötlet, abszolút kapcsolódik a kiállításhoz, és hát behozza ezt a motívumot, hogy mi van akkor, amikor egy film tartalmaz egy olyan jelenetet, egy helyzetet, hogy valakik valakiket fényképeznek. Ez az összeállítás szerintem egy nagyszerű színfoltja ennek az anyagnak.
0: És micsoda kutató munka előzhette meg?
2: Hát igen, nagyon hosszú ideig készült, de az egész ötletet, azt megmondom, hogy szerintem nagyon profán dolog adta az, hogy ugye van ez a napfényműterem, ami nem egy kiállító tér, hanem az önmagába véve egy ilyen közösségi tér, meg az maga ennek a mai manóháznak az egyik nagy ilyen szakrális tere, ahol ugye egy eredeti freskó került elő, egy háttér freskó került elő a falakról, és ezt eredeti állapotában mutatják be, ezt soha nem rendezik be kiállításnak. Nos, ebből a teremből az egyik kis kiállító teremben egy ajtó nyílt, direkt meg is néztem, hogy ebbe a kiállító térben miért van egy ilyen kis beugró rész, amit nem lehetett mit csinálni, egy 5 centire beugrik, tehát a fal síkja, és adott egy ilyen lehetőség, hogy oda valamit ki kell emelni, hogy valami legyen, de igazából nem jutott semmi eszünkbe, hogy mit rakjunk ide, ki ekkor jött az ötlet, hogy hát vetítsünk rá egy ilyen klippet, és ugye végig nagyon éreztük a rokon szenvet és a rokonságot a mai manósok által képviselt fényképezéssel, és így jött ez az ötlet, hogyha nem is a standfotózást érinti közvetlenül ez a kis klip, de legalább tényleg a magyar filmekből szedjük össze azokat a jeleneteket. Hát először én azt hittem, hogy egy olyan fél órás klip lesz ebből az 1500 filmből, végül 7 perc lett, ami engem is nagyon megdöbbentett, pedig hát olyan filmek vannak, ami a fényképezésről szól, aminek a főszereplői maguk is fényképészek, például, mint az imént említett Fotóháber, vagy a Fotográfia című film, vagy például a Barátságos arcot kérek, és egy csomó más filmben is jelentős szerepet kapnak a fotósok, vagy maga a fényképezés, ugye, vagy egy megfigyelés, vagy valami ügynöki tevékenység, vagy valami kémkedés, vagy egy bizonyíték, vagy tehát egy csomó olyan szituációban van jelen a fotó, amikor megváltoztatja dramaturgiailag a történetnek a fonalát, és abszolút fontos szerepe van benne, úgyhogy ezeket próbáltuk meg kiszedni. De ezen kívül is elhelyeztünk ilyen tárlókat, mégpedig az egyik, az pont emellett a vetítés mellett látható, amiben olyan instrumentumokat kaptunk a standfotósoktól, itt konkrétan Inkei Alice-tól, ami hát egy tulajdonképpen, ha szabad ezt mondani, ennek egy szakrális tárgya ennek a kiállításnak és a két szakmának, hiszen egy fényképezőgépről van szó, amivel a Pogány Madonnának és a Szerelemnek a felvételeit készített, vagy lehet, hogy nem a Szerelem a másik film. Szóval mindegy, lényeg az, hogy Inkei Alice ezekkel, talán az Égig érő fűnek a fotói készültek ezzel, tehát tényleg egy olyan kamera van oda kiállítva, ami nagyon komoly feladatokat végzett a magyar filmtörténet dokumentálása számára.
0: Most ahhoz képest, hogy te fél órára számítottál, hogy egy fél órás összeállítást tudtok készíteni, 7 perc lett, tehát hogy mi ennek az oka?
2: Hát először is az, hogy nagyon feszesre vágtuk, mert azért ez a kis klip, ez nincs hangja egyébként, de nagyon jól elmondja azt, hogy miből áll a fotózás, hogy visszafele megy az időbe egyébként, tehát a fénykép nézegetéssel kezdődik, majd utána a fényképeknek a szárítása következik, aztán utána az, hogy lenagyítják őket, utána a filmnek az előhívása, meg a ilyen műteremben való munka, meg a negatívoknak a tudom én, meg ellenőrzése, vagy ilyesmi, aztán utána egy műterembe kerülünk hirtelen, aztán a műterembe ott beállítják a csoportképet, akkor beállítják az élességet, belekukucskál a fényképész, aki egyébként ugye legtöbb esetben híres színész, tehát látjuk Garas Dezsőtől kezdve Kálmán Györgyig egy csomó nagy magyar színésznek az arcát föl lehet ismerni, és akkor az utolsó az expozíció, az exponálás, és akkor ott viszont elszabadul a pokol, mert ott bejönnek a műtermi fényképészek mellé a rendőrségi fotósok, bejönnek a lesi fotósok, bejönnek a kémek, és mindenki, és végül természetesen a civil emberek, és akik csak úgy fényképeznek, hiszen az egész életünk az önképpen csak úgy fényképezéssel telik el, hogyha a mobiltelefonos világot vesszük alapul, akkor szinte napi szinten.
0: És ez egyre inkább így van. Na jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Gelencsér Gábor esztéta, az ELTE BTK Filmtudomány Tanszékének docense és Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum kutatója.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója, és a, hát most csak ennyit mondok róla, hogy Felvétel című kiállítás egyik kurátora, és Gelencsér Gábor esztéta, az ELTE BTK filmtudománytanszékének docense. Szóval az ember így laikusként olyan nehezen tudja azt elhelyezni magában, hogy a filmek mellett fotográfusok is ott vannak, jelen vannak. És úgy érzem, hogy ez a kiállítás, ez nagyon erősen emeli az ő szerepüket, az ő jelentőségüket, azt, hogy mi mindent látnak és mi mindent mutatnak meg a filmből, akár úgy, hogy kapcsolódik a történethez, akár úgy, hogy nem, hiszen ugye erről is beszéltetek. Ugyanakkor ez egy nagyon speciális világnak tűnik, tehát nem tudom, hogy aki például nagyon jól és ügyesen fotóz filmeket, stand- és verkfotókat, az vajon a filmes világból érkezik, vagy a fotós dimenzióból, szóval, hogy mi a tapasztalat?
1: Hát nyilván mindenkinek megvan a maga háttértörténete, és vannak olyanok, akik azért más fotográfiában is érintettek, például Szilágyi Lenke nagyon-nagyon sok portrét csinál például, és filmfotósként is ismert. A kiállítás őket is megmutatja, és voltak éppen, ha belegondolunk, ez egy érdekes helyzet, mert hogy ez a kiállítás a standfotósok munkáiról szól, hol vannak azok a képek, amelyek őket mutatják munka közben. És vannak ilyenek, hála Istennek, tehát egy sor olyan képet tudtak a kurátorok elhelyezni, ahol magukat, a standfotósokat látjuk munka közben. Amit nyilván nem a standfotós készített, hanem valaki, valószínűleg riportra érkező, újságíró, társaságában érkező fotós, és ez nem pusztán amiatt érdekes, és nyilván ez is fontos, hogy legalább látjuk őket, arcot kapnak, ezek a legtöbbször valóban arc nélküli közreműködők, hanem azt is látjuk, hogy hogyan dolgoznak, és ez mondhatnám egy kutató számára is izgalmas, ahogy mondjuk tényleg szinte behajol az operatőr mögé, abba a nézőpontba, ahonnan ugyanazt a képet el tudja készíteni. Hihetetlen, néha az ember azt érzi, hogy ilyen akrobatikus mutatványok kellenek, hogy teljesen zavart nem okozva, de mégis ott legyen a legközelebb az eseményekhez. Tehát ez egy nagyon, azt gondolom, egy nagyon érzékeny dolog is. Biztos, hogy az operatőr és a rendező számára ez nagyon fontos bizalmi kérdés is, mert ők tényleg ott vannak olyan intim pillanatokban, aminél lehet, hogy a stáb egy bizonyos részét elküldik, de a standfotósnak ott a helye. Hol van ott a helye? Hogy tudja végezni a munkáját, anélkül, hogy zavarná a filmkészítési folyamatot. Nos, ezeken a felvételeken erről is kapunk valamennyi képet.
2: Gábor nagyon jól összefoglalta. Markovics Ferenc, az egyik ilyen standfotó, sajnos már nem él, ő nagyon jól megfogalmazta ezt, vagy úgy fogalmazta meg ezt az ő feladatukat, vagy szakmájukat, hogy a standfotósnak észrevétlennek kell lenni, nem szabad zavarnia se operatőrt, se rendezőt, se színészt, senkit, viszont mindenhol jelen kell lennie, a kamera mellett kell dolgoznia, és meg kell találnia a jelenetnek azt az 1/60 másodpercnyi részt, amiben tökéletesen össze tudja foglalni állóképben, ezért is a neve standfotós, állófotós, meg kell találnia azt az 1/60 másodpercnyi időt, ugye ez az expozíciónak az ideje, a fényképezési expozíció ideje, amiben tökéletesen bele tudja sűríteni annak a jelenetnek, annak a filmnek a mondani valóját, esszenciálisan tartalmaznia kell annak a képnek mindent, ami ehhez a filmhez kapcsolódik, hiszen ez a fotó fog gusztust csinálni a néző közönség számára a filmhez, de mert a fő funkciója ezeknek a fotóknak és a fotósoknak az, hogy a lehető legjobb reklámokat elkészítsék. A standfotóból ugyanis a későbbiekben elkészült rengeteg reklámanyag, szóróanyag, képes levelező lap, leporelló, cigarettareklám, ilyen mozicsoki, ilyen gyűjtő, beragasztós albumba is a standfotósok készítették a reklámokat, vagy például a plakát művészet is a reklámra alapul, hiszen tehát a plakátművészet is a standfotókra építkezik, hiszen standfotók portréi alapján filmbeli jelenetek, nézések, különböző gesztusok azok, amelyek plakátra átrajzolva kerülnek végül ki az utcákra, úgyhogy nagyon-nagyon fontos szerepe és feladata van, volt és lesz a standfotósoknak.
1: A filmtudományban is, tehát egy szakkönyv az fotókkal jelenik meg. és azok a fotók nagyon sokszor hozzá tesznek a szöveg értelmezéséhez. Ugye én tanítok az ELTE-n, tehát szakdolgozat is néha készül úgy, hogy vannak fotók, és hogyha az valóban nem pusztán díszíti a szöveget, hanem magyarázza azt, amit a hallgató ott megfogalmaz, akkor azt mondom, hogy ennek helye van.
0: Uh-huh. Mennyire követel speciális látásmódot a stand- és verkfotós?
2: Nagyon nehéz kenyér, ugyanakkor nagyon irigyelt kenyér. Ezt én is ott tudtam meg egyébként, a Baki Péter az igazgatót kérdeztem meg, hogy a fotós társadalomban a standfotósok milyen, mennyire irigyelt helyet töltenek, vagy mennyire lenézett helyet, és akkor mondta, hogy hát lenézett az nem ez, sőt, abszolút irigyelt szakma volt a standfotóm. Részint azért, mert nagyon jól kerestek a többi fotóshoz képest, és másodszorban azért, mert a lehető legtöbb helyre az ő fotóik jutnak el. Tehát addig, amíg egy csendéletet fényképező, vagy természetfotós képei, akár a legjobb természetfotósok képei is viszonylag szűk csatornákon jutnak el az emberekhez, addig viszont egy-egy jó stat. Tehát például ezt mondom, ezt a szót, hogy standfotó, akkor a kedves hallgatóknak biztos vagyok benne, hogy eszébe jut egy fotó. Nem biztos, hogy magyar, nem biztos, hogy ki van ezen a kiállításon rakva, de az biztos, hogy eszébe jut egy csomó olyan fotó, ami egy kulcsképe egy adott filmnek. És ez a lényeg, hogy ezekben beégjenek az emberek emlékezetében, ezek megmaradjanak, és jól reprezentálják azt a filmet. Rossz standfotóval nem lehet egy filmet jól reklámozni, úgyhogy a standfotó az nagyon sokszor tényleg emblémájává válik egy filmnek, és ugye mi filmtörténészek tudjuk, hogy nagyon sokszor viszont hihetetlen jó dokumentumai lesznek egy-egy elveszett filmnek, hiszen a néma film kultúra, aminek több mint 90%-a elveszett, nem csak Magyarországon egyébként, ez mindenhol az egész világon nagyon-nagyon durva a néma filmes pusztulási arány. Ezek a standfotók azok, amelyek megmaradnak és reprezentálnak egy filmet, el tudják nagyjából mondani, vagy közvetíteni tudják, hogy körülbelül milyen igényességű vizualitással rendelkezett egy film, milyen, kik szerepeltek rajta. Nagyon sokszor a filmográfiák, a magyar filmográfiákat, ugye ennek az 1500 magyar filmnek nem ismerjük a teljes filmográfiáját, és sosem fogjuk tudni összeállítani filmek hiányában. Nagyon sokszor egészítjük ki ezek alapján, a fotók alapján, hogy felismerünk rajta különböző embereket, akik közreműködtek vagy játszottak a filmben.
1: Azt is érdemes itt elmondani, hogy nagyon jó volna, hogyha megmaradna ez a hivatás, ugyanis főleg a rendszerváltás utáni években arról személyes tapasztalatom van, hogy a alacsony költségvetés miatt ez volt a legkönnyebb lehúzni. Szerkesztettem a filmvilágot, nagyon sokszor nem volt kép egy filmből. Vagy jobb hiány az operatőr néhányat kattintott, vagy még jobb hiány, és ugye itt a technikai probléma, hogy kifényképezett kocka. Tehát, hogy sokszor bizony lehúzták a standfotóst a költségvetésből. Butaság, nyilván kényszer szülte dolog, de nagyon fontos a szerepük a mai napig is, tehát, hogy nagyon fontos, és nyilván, hogy egy normális költségvetésű film erre áldoz, tehát, hogy továbbra is ez a hivatás jelen marad, itt marad velünk.
0: De az a jó, hogy ez a kiállítás, ez a reflektorfényt abszolút rájuk helyezi, az ő jelentőségükre és az ő szerepükre.
2: Meg is érdemlik.
0: Érdemlik. Meg azt is megérdemli a kiállítás, hogy elmondjam a címet újra. Ugye elég hosszú felvétel, pillanatok a 125 éves magyar film történetéből. Ez a kiállítás nézhető meg a mai Manóházban augusztus 23-áig. Hát egész nyáron látható ez a kiállítás. Én kívánom, hogy minél többen nézzék meg, és nagyon örülök, és köszönöm szépen, hogy meséltetek arról a világról, amiről viszonylag keveset hallunk.
2: Köszönjük szépen, mi is a lehetőséget.
1: Mi is köszönjük.
0: Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudomány tanszékének docense, és Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Holnap ismét életbe lép a vörös kód. Már több mint 400-an neveztek az 58. Kék Szalag nagydíjra. Folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Rendkívüli riadó készültséget rendelt el az aszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. Tájékoztatott Gajdos László. Jelenleg az ország háromnegyedén súlyos a vízhiány. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a holnaptól várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekordalacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. Hozzátette, megkezdődött a szükségkutak kihelyezése a fővárosban. Holnap ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. A vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Erdőtüzek pusztítanak Törökország nyugati részén. A lángok a turisták körében népszerű Mugla városánál csaptak fel, eddig 65 embernek kellett elhagynia az otthonát. Elővigyázatosságból kiürítették a tűztől mintegy 3 kilométerre lévő kórház több szárnyát is. Már több mint 400 nevezés érkezett az 58. Kék Szalag nagydíjra. Az online nevezés ma 20 órakor zárul. Az idei verseny a hagyományoknak megfelelően holnap 9 órakor rajtol Balatonfüredről. A résztvevők Balatonkenese, Siófok és a Tihanyi szoros érintésével haladnak, majd Keszthelynél fordulva térnek vissza a Balatonfüredre. A Kék Szalag Európa leghosszabb tókerülő vitorlás versenye. Vélhetően második világháborús bombákat találtak az aszály miatt visszahúzódó Dunamedrében Értnél. A város polgármestere azt kéri, hogy senki ne menjen a partra. A helyszínt biztosították a hatóságok, jelenleg az előbukkant robbanó szerkezet azonosítását végzik. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Soroksári úton befelé a Közraktár utca előtt a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Kossuth-Lajos utcában kifelé a Ferenciek tere után a középső sávban. Szintén baleset miatt a forgalom egy sávon váltakozva halad a Király utcában az Erzsébet körútnál. Telítettek a sávok a Rákóczi úton, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, az Üllői úton a Kálvin tértől a Nagykörútig, az M3-as autópálya a fővárosi szakaszán a Szerencs utca környékén, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Lassú a haladás a Szél Kálmán tér környékén, a Margit körúton, a Hegyalja úton, valamint a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, illetve a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon. Egyirányúsították daruzás miatt ma éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert csatornát javítanak. Kovács Boton, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: az NTI híreit hallották.
0: És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Jó estét kívánok! Július 29-én, Márta és Flóra napján szeretettel gratulálunk, de ma ünnepelnek még Adelmár és Bea nevű hallgatóink is, és ha eddig esetleg azt hitték volna, hogy nincs a tigriseknek világnapja, akkor tévedtek, mert hogy van, mégpedig a mai. Úgyhogy ünnepeljük hát a tigriseket, kicsiket és nagyobbakat egyaránt. Most pedig az Intermezzóban John Williams szerzeménye következik, a Jurassic Parkból hallgatunk meg egy részletet. További szép estét!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Egy nyári este lesz a következő beszélgetés témája, a helyszín a Margit-sziget, és ott lesz Kőkény Attila és Rakoncai Viktor is. Adós vagyok még a dátummal, augusztus 8-a, Margit-szigeti szabadtéri színpad, a vonalban pedig Kőkény Attila. Szia, kedves művész úr!
2: Szervusz, szia, és üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Azt hiszem, hogy be is fejezhetnénk a beszélgetést, ha elmondom, hogy mi a koncert címe, Egy nyári este, és hogyha a hallgatók fejben összerakják a nyári estét, a Margit-szigetet, Kőkény Attilát és Rakoncai Viktort, akkor ott a nagy zöld pipa a végén, de azért menjünk bele egy picit a részletekbe, jó? Ha egy kis önpromóciót kellene most tartanod, akkor hogyan ajánlanád nagyszerű közönségednek az Egy nyári este című koncertet?
2: Hát igazából egyetlen egy dolog van, hogy mi mindig megpróbálunk olyan zenét játszani, ami igazából ilyen életigellő, tehát, hogy örömzenét adni. Tehát épp ezért nagyon sokan vagyunk színpadon, tehát, hogy kb. Leszünk most is, vagy 15-en, 6-an, 7-en, nem tudom pontosan, és hogy hát igazából ilyen örömzene, amit mi csinálunk, és hogy tehát tényleg a helyszín az annyira mire adott ehhez, nagyon szeretünk azon a helyszínen játszani, egyébként ez nem az első koncertünk, talán most már a harmadik, azt hiszem, de hogy úgy minden passzol ezzel kapcsolatosan, és hogy tényleg az van, hogy elképesztően jó dallamok fognak születni még, mert most is még írunk dalokat, lesznek új slágerek.
1: Talán premierek is lesznek?
2: Hát nem tudom, hogy az igaz, sikerül elvégezni mindennel, majd meglátjuk, de nyilván lesz az is sztárvendégünk, ott lesz a csodálatos Lengyel Johanna, ugye, aki elképesztően énekel, ő lesz, akkor még lesz a kisebbik fiam, ugye a Kökény Lali, és hát tényleg ilyen nagyon nagy zenei csemege, azért most ilyenkor készülnek új intrók, készülnek új hangszerelések, úgyhogy ezeket próbálunk mindig egy picit újítani.
1: Ha az életvonalatokat így egymás mellé tesszük, tiédet és Rakoncai Viktorét, akkor ugye vannak meccés pontok, ahogy így haladtok egymás mellett, vannak közös nagy slágerek, tulajdonképpen azokkal meg lehetne tölteni egy estét, vagy énekeltek egymástól, bekérdezhetek-e így a kulisszák mögé ennyiben?
2: Ja, hát persze nyilván, de igazából az van, hogy a Viktor, mióta egybe keltem a Viktorral, azóta ő rengeteg jó slágert írt, és tehát most már ott vagyunk, hogy gyakorlatilag csak azért játszunk egyébként feldolgozást, vagy másnak a dalait, mert hogy nagyon szeretjük például, de mi nem hagynánk ki, nem én Ferencnek a dalát, azt nagyon szeretjük, vagy akár egy Máté Péter sláger, de már nincs rá szükségünk, mert rengeteg az én saját szerzeményem, és rengeteg a Viktornak, de nyilván azokat preferáljuk inkább, amit a Viktor, és nyilván ha azokat kéne játszani, akkor nem is tudná, akkor nem 2 órás lenne a koncert, hanem 5-6 órás, mert ugye gyakorlatilag a Viktor azért megírta az országnak a felének a slágereket.
1: Hát ez így van, ez így van.
2: Hanem inkább az van, hogy amiket nekem írt, azok fognak megszólalni nagy részben, úgyhogy meg amiket én írtam, azok a dalok.
1: Akkor tényleg ezek a meccés pontok a pályában. Te neki, ő neked. Ugye említetted Lengyel Johannát, illetve említetted a fiadat. Azt is mondtad, hogy 10-en fölül lesztek a színpadon, de vannak-e olyan zenész kollégák még a zenekarodban, akiknek érdemes a nevét megemlítenünk?
2: Hát igazából mindegyiknek érdemes a nevét.
1: Akkor légy szíves.
2: Hát figyelj, Balogh László dob.
1: Hoppá.
2: Jász András szaxofon. Hát gyakorlatilag Hámori Máté gitár, Pál Gábor basszusgitár. Fú, hát és sorolhatnám, de Vonósni, nem is 4-es, most 8-an lesznek az a vonósok. Igen, de most elnézést, ha valakit kihagyok, de nagyon sokan leszünk, tényleg elképesztő muzsikusok.
1: Mondhatjuk azt csak így összefoglalóan, és ezen aztán biztos senki nem fog megsértődni.

0: hogy mondjuk a fiatal generációs session muzsikusok, mert Lacika is dobol sok helyen, azoknak a krémje tulajdonképpen ott fog állni mögöttetek, nem?
1: Így van, hát én próbáltam első perctől kezdve úgy összeszedni a zenekaromat, hogy azért úgy meg, arra nagyon igényes vagyok, nem mindenre vagyok nagyon igényes, de a zenére igen. Tehát azért ezek az emberek most már 10 éve vannak felem. Tehát a Laci, a Jászland is, azok most már 15 éve, a Gabika az most már 10 éve. Tehát, hogy ezek most már ilyen nagyon-nagyon hosszú évek óta vannak velem, ezek a srácok. Tehát amikor én zenekart alapítottam, akkor ők voltak az elsők, akik jöttek velem, és maradtak is. Tehát, hogy tényleg az van, hogy én megpróbáltam a közeli hozzám korosztályt. Most nyilván azért a Pál Gabi a legfiatalabb, mert ő 25-26 éves az. De hát egyébként nem annyi idős a gitárom. Tehát ott már sokkal idősebb. A gitáron már sokkal idősebb. De igen, tehát, hogy érdemes. Tehát az van, hogy olyan jó zenészekkel, és egyébként azért mondom azt, hogy örömzenét játszunk, mert olyan nagy tudású emberek vannak a hátam mögött, hogy nyilván mindig el is szoktam mondani, hogy egy fecske nem kínál nyarat. Tudom, hogy egyedül azért nem tudnék így, mert itt vannak olyan hangszerelések, amiket a Viktor megír, hogy itt ide muzsikusok kellenek, tehát ide komoly muzsikusok kellenek, hogy ezek a hangszerelések meg is szólaljanak. Ráadásul mi élőzünk, tehát mi nem hádézunk, azért vagyunk inkább sokan, mert ez ad egy nagy szabadságot nekem. Tehát, hogyha akarok egy refrént énekelni, nem 2-3-ot, akkor ne gátoljon meg engem, mert most éppenséggel visszahív, vagy HD-val játszik. Épp azért mi nem használunk HD-t.
0: Tehát, de jó, hogy ezt is megtudtuk a kulisszák mögül. Érezni lehet egyébként azt, amikor az élő az ilyen 100% vagy 101%-osan élő. Még egy kérdést engedj meg nekem, ha valaki menet közben kapcsolódott be, akkor elmondom, hogy Kökény Attilával beszélgetünk az augusztus 8-i közelgő közös koncertjéről Rakoncai Viktorral, de ugye megemlítetted Lengyel Johanna nevét, aki egy elképesztően csodálatos hang. Az mondjuk így embargós információ, hogy ő mit énekel, duettet egyedül, vagy hogyan lesz?
1: Nem, ő fog velem is énekelni, fog a Lalival is énekelni, ő egy ilyen, ő neki az egy szerencsé, hogy mindenkivel tud énekelni.
0: Hát ebben egyetértünk, egészen csodálatos a művésznő. Akkor még egyszer foglaljuk, tehát össze, kedves hallgatók, hogy van egy nyáresti programjuk, jelentem, tessék beírni a naptárba. A dátum augusztus 8-a, a helyszín a Margit-szigeti szabadtéri színpad, az előadás címe Egy nyári este, közös koncert Kökény Attilával, Rakoncai Viktorral, egy csomó zseniális muzsikussal mellettük, mögöttük, és a sztárvendéggel Lengyel Johannával. Művész úr, köszönöm szépen, ez biztosan jó buli lesz. Ez nektek talán nem is munka lesz, hanem egy kellemes este, nem?
1: Így van, nagyon szépen köszönöm még egyszer a lehetőséget, és hát várunk szeretettel mindenkit erre a csodás koncertre.
0: Akkor további szép nyarat neked, szia!
1: Köszönöm, szia!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szerdán folytatódik a Magyar Nemzeti Galéria Borszerda sorozata, melynek idei utolsó estje ezúttal a gyöngyfehér és ében fekete hangulatát idézi meg. A látogatókat ezen az estén borművészet, élőzene és elegáns kontrasztokra épülő nyári hangulat várja a budai bárban. A program részeként több alkalommal indulnak tárlatvezetések a Dolce Vita című kiállításon, ahol a vendégek az itáliai életérzés, a magyar művészek Itália élménye és a fotográfia kapcsolatának világába is betekinthetnek majd. Bellák Gábor művészettörténész Feketén-fehéren című előadásán a két alapszín művészeti és szimbolikus jelentéseit járja körül. Az est másik főszereplője természetesen maga a bor. Ezúttal a Pannonhalmi apátsági pincészet válogatott tételeit kóstolhatják a látogatók. A programot egész este Cseke Gábor zongoraművész élőzenéje kíséri, aki játékával tovább erősíti az est elegáns hangulatát. Szombaton a Kerekes Band érkezik a Bábel kertembe, ahol a világzene, a népzene és a modern groove-ok találkoznak egy lendületes koncerten. A Liszt Ferenc díjas, kétszeres fonogramdíjas zenekar több mint 3 évtizedes pályafutása alatt sajátos hangzást alakított ki, melyben a pásztor furúja, az etnofunk és a rock energiája is helyet kap. A csapat 33 országot megjárt turnéi után friss élményekkel tér vissza a színpadra. Az este vendége Baricz Gergő lesz. Jó szórakozást!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Soroksári úton befelé a Közraktár utca előtt a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Kossuth-Lajos utcában kifelé a Ferenciek tere után a középső sávban. Szintén baleset miatt a forgalom egy sávon váltakozva halad a Király utcában az Erzsébet körútnál. Telítettek a sávok a Rákóczi úton, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, az Üllői úton a Kálvin tértől a Nagykörútig, az M3-as autópálya a fővárosi szakaszán a Szerencs utca környékén, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Lassú a haladása a Szél Kálmán tér környékén, a Margit körúton, a Hegyalja úton, valamint a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, illetve a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon. Egyirányúsították daruzás miatt ma éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert csatornát javítanak. Kovács Boton, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu. Következik Karl Orff, Carmina Burana, In Taberna. Előadja a Budafoki Doknányi Zenekar, karmester Hollerung Gábor.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban a Budapest múzeumai sorozatunk folytatódik, ahol a Goldberger textilipari gyűjteménybe hívjuk meg a hallgatókat. Goldberger a textil király címmel volt egy színdarab, amiről beszélgettünk, és én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon itt, ebben a gyűjteményben megismerhetjük-e az ő életét is.
2: Mindenképpen. De hogy ne szaladjunk ennyire előre, menjünk a múzeumnak a kezdeteihez, hiszen nem mindig volt ott, ahol most van, és nem mindig volt ilyen gazdag a gyűjtemény. Nagyon sok múzeumnál láttuk már ezt a kalandos előtörténetet, itt sincs másképp. A Kádár korszakban indul mindez, és bár ez nem a legszerencsésebb időszaka volt a magyar történelemnek, ennek a korszaknak is voltak erényei. Például az, hogy 1954-ben hoztak egy törvényerejű rendeletet, ami előírta, hogy a műszaki emlékeinket gyűjteni, feldolgozni és védeni szükséges. Ennek a döntésnek a hatására a különböző iparágak belevágtak a saját múzeumok felállításába, és így tettek akkora gyárak is, úgyhogy különböző módjukat feldolgozó gyűjteményeket hoztak létre. Így lett aztán a Magyar Postának, a bányászoknak, a vegyészetnek, a kohászoknak is saját múzeuma, és ehhez csatlakozott a textilipar is, egy kicsit később ugyan, időnek kellett eltelnie, míg megtalálták a végső helyüket, de így indult az egész. Már az 1960-as években felmerült, hogy kéne egy a magyar textil és ruhaipari történetet bemutató gyűjtemény, úgyhogy 1965-ben létrejött a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület, és ők hozták össze az első textil- és ruhaipari kiállítást, ennek anyagát más múzeumoktól és magánszemélyektől szerezték be. És ez a kiállítás hatalmas sikert aratott, úgyhogy a könnyűipari minisztérium, majd az egyes vállalatok be is álltak, amögé a kezdeményezés mögé, hogy jöjjön létre egy önálló múzeum.
1: Összeállt a gyűjtemény, és aztán kellett egy helyszín, gondolom. Ez volt a következő lépés.
2: Pontosan, egy állandó helyszín keresésébe fogtak. Első ötletként az óbudai Zicsi kastély merült fel, majd aztán az óbudai és akkor még kihasználatlan egykori zsinagóga épülete került szóba. Itt 1972-ben be is mutatták a gyűjteményt, de csak ideiglenes jelleggel. Aztán újabb épület lehetősége merült fel, a hazai fésűs fonó és szövőgyár angyalföldi gyáregységének Pannónia utcai épülete volt, akkoriban ez kihasználatlanul állt, ám az épületet át kellett alakítani, úgyhogy végül 1986. decemberében nyithatott meg a Textil és Ruhaipari Múzeum. Ennek a működtetője előbb a Textilipari Kutatóintézet volt, később pedig az Innovatext Textilipari Kutató és Fejlesztő Vállalat.
1: Hogyan alakult tovább ennek a múzeumnak és a vállalatnak a sorsa?
2: Az 1980-as évek végére, a rendszerváltás küszöbére az Innovatext gyakorlatilag pénz nélkül maradt, úgyhogy, ha úgy tetszik, csődbe ment, úgyhogy bérbe adták a múzeum raktárát, és aztán a Pannonia úti épületet is el kellett adniuk, úgyhogy a gyűjtemény egy raktárba került, de szerencsére voltak, akik nem fogadták el ezeket a tényeket, úgyhogy 1992-ben megalakult a Textil Múzeum Alapítvány, ez már a rendszerváltás után, és ez az alapítvány szerezte meg az óbudai Goldberger gyár műemléképületét, és ebbe költözött be a Textil és Ruhaipari Múzeum, 1990-ben nyitott meg, de még itt sem mondhatjuk azt, hogy végérvényesen könnyebbé vált a múzeum története, ugyanis a múzeum ekkoriban kimondottan nehéz anyagi körülmények között volt, úgyhogy 2011-ben az épületet és magát a gyűjteményt is felajánlotta a harmadik kerületnek, nem tudták üzemeltetni. A kerület el is fogadta ezt a gesztust, úgyhogy azóta ez a múzeum az Óbudai Múzeum alá tartozik, és 2012. január 1-e óta Goldberger textilipari gyűjtemény néven található, az állandó kiállítása pedig 2013. szeptemberében nyitott meg. Azóta ugye eltelt 13 év, tehát talán most már kijelenthetjük, hogy végre a múzeum révbe ért. És hogy a helyszínt is megnevezzük, hogy hol vagyunk, ugye Óbudáról már szó volt, de ezen belül a harmadik kerület Lajos utca 136-138-as szám alatt vagyunk.
1: Mi található ebben az épületben?
2: Két épületről van szó tehát, amelyben ma a Goldberger textilipari gyűjtemény található, ezt még a 18. században emelték, és Goldberger Ferenc textilkereskedő, a textil király, akiről te is beszéltél, 1784-ben vásárolta meg az épületet, és itt rendezte be a családi kékfestő manufaktúrát, aztán szép lassan az iparág meghatározó első számú gyárává lépett elő, eleinte csak egy kis manufaktúra volt, és később egy hatalmas ipari óriássá nőtte ki magát, több mint 200 éven keresztül volt meghatározó tényezője a magyar gazdaságnak, és ez a múzeum tulajdonképpen 5 nagyobb egységben mutatja be a Goldberger család és a vállalat történetét a kezdetektől 1784-től egészen 1997-ig, 213 évet ölel fel.
1: A Goldberger vállalatról mesélj még egy picit, mert hogy azért itt már szerintem a név is azért sejteti, hogy az államosítás is közbe szólhatott, a második világháború is.
2: Így van, egy zsidó hátterű családról van szó. Tényleg kékvestő műhelyből lett világhírű textil- és ruhaipari vállalattá, olyannyira, hogy még a divat európai fővárosába, Párizsba is rendszeresen szállította Goldbergerék, és generációról generációra egyre nagyobb volumenű vállalkozás lett mindebből, és ez persze Óbuda fejlődésére is nagyon pozitívan hatott, nem beszélve a magyar gazdaságra gyakorolt hatásáról. Aztán, ahogy mondtad te is, a Goldberger név az államosítás után eltűnt a cég nevéből, viszont az a tudás és tapasztalat, amit a cég generációk alatt felhalmozott, a szocialista gazdaságpolitika korszakában is megállta a helyét, és hát tényleg nagyon szomorú ezt mondani, de a rendszerváltás volt az, ami tulajdonképpen megadta a kegyelemdöfést, hiszen az ezt követő rablógazdálkodás gyakorlatilag, mint oly sok más vállalatnál, azt eredményezte, hogy a vállalat végül tönkrement, és felszámolták 1997-ben, tehát itt ért véget ez a 213 éves történet. És a kiállítás nagyon gazdag, nagyon érdekes, rengeteg tárgyi emlék fotókkal, rajzokkal mutatja be a család és a vállalat történetét. Megismerkedhetünk a kékfestés technikájával, de akik a nagyobb gépeket szeretik, ők is nagyon jól járhatnak, úgyhogy tényleg mindenkinek ajánlom, hogy egy kicsit Óbudát jobban megismerve a kékfestést, a textilek történetét látogassunk el a Goldberger textilipari gyűjteménybe.
1: És ha esetleg pedig a Spinoza Színházba látogatnának el, akkor pedig itt láthatják azt az előadást, amely Goldbergerről szól. Köszönöm szépen!
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Deák Dániel, a Friss Hús Filmfesztivál igazgatója. 5 és 6 óra között pedig a Felvétel, pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállításról beszélgettem Kuruc Márton filmtörténésszel és Gelencsér Gábor esztétával, az LTBTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet filmtudomány tanszékének docensével. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Megkezdik a Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítását. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe az országban. Folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megkezdik a Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítását, miután a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A vízügy 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut állított készenlétbe. 55 szakember pedig folyamatosan figyeli a víz hőmérséklet változását, és az adatok ismeretében hozzák meg a szükséges döntéseket. A cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, olvasható az atomerőmű közleményében. Holnap éjféltől harmadfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban, miközben a vízközmű szolgáltatók és az önkormányzatok egyszerre kérnek mindenkitől takarékos vízhasználatot. A települések ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést a következő napokban. A Duna vízállása Budapestnél rekord alacsony, szállodahajók vesztegelnek a vizen. A Velencei tó vízállása történelmi mélyponton van. Az észak-magyarországi regionális vízművek és a Dunamenti regionális vízmű is arra szólított fel mindenkit, hogy mellőzzék a medencetöltést és az autómosást. Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint vízkorlátozásra nincs szükség. A legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utazókat. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon, Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. Piusz pusztánál Tarló, Gaz, Avar, Bozótos terület gyulladt meg, és a lángok elértek egy fenyőerdőt is. A tűz kiterjedt a fák koronájára is, amelyek több 10 méteres lángokkal égnek. Riasztották a környékbeli tűzoltókat, és a helyszínre tart a Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. Továbbra is oltják a tüzet Érd és Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint hivatásos és önkéntes tűzoltók próbálják megfékezni a lángokat. Munkájukat több munkagép, illetve lajtos kocsi segíti. A tüzet sikerült körülhatárolni, de a munkálatok elhúzódnak. Spanyolországban jelenleg 10 erdőtűz megfékezésével küzdenek a tűzoltók. Az ország középső részén, például Madrid környékén és Kasztília tartományban csökkent a tüzek intenzitása, de a kontinens elérő újabb hőhullám nehezíti az oltást. Eddig több mint 85 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Feneketlen tó közel 1 hektár felszínű, hosszúkás alakú kis tó a Kosztolányi Dezső tér közelében. Átlagban 4 méteres, de a legmélyebb helyén 5,4 méteres víztömeg egy régi agyagfejű mélyedését tölti ki. A Gellért hegy szélárnyékában fekszik, csendes vizében a hőmérséklettől függően kialakul a mély tavakra jellemző úgynevezett termikus ugróréteg. A tó vízutánpótlása a kiscelli agyag felszínén összegyűlő talajvízből származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd pályaszerkezetét tartó kábelek szerelvényei a híd 15. szintjétől kezdődnek. Miután ez az emelet elkészült, megkezdhették az acélpálya elemek beemelését. Miután egy daruhajó a helyére szállította és behelyezte az egyes darabokat, 5 napi hegesztés következett, azaz az egyes részek végleges összecsatolása. Csak ezek után lehetett a feszítőkábeleket a helyükre tenni és a húzást megkezdeni. Minden első ütemű feszítés után napfelkeltekor geodéziai méréseket végeztek, melynek eredményei meghatározták a második ütemű feszítést, melyet természetesen újabb hajnali mérés követett. A híd összesen 51 elemből áll, és mivel ezeket nem párosával helyezték el, így időnként aszimmetrikus terhelés hatott a pilonokra, melyek akár 10 cm-t is elmozdultak. Ez azonban mindig visszaállt a szemközti elem behelyezése után.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti hidat 1913-ban adták át másodszor a forgalomnak, de a II. Világháború alatt az átkelő két légi támadásban is megsérült kismértékben. Ugyan mind a két alkalommal sikerült kijavítani, a híd mégis elpusztult. A visszavonuló német csapatok 1944. december 31-én felrobbantották. Mivel a robbanó tölteteket a hídnyílások közepére helyezték, a teljes szerkezet a Dunába zuhant. A szovjet hadsereg szükséghidat épített a roncsok mellett. Ezt azonban az árvizek és a jégzajlások is veszélyeztették, ezért a végleges híd felépítése előtt egy félállandó jellegű hidat hoztak létre. Az úgynevezett K-rendszerű rácsos szerkezet nagy része rendelkezésre állt az ország különböző részein. A híd szerkezet szerelése összesen 76 napot vett igénybe, így Budapest már 1946. október 31-én visszakapta legfontosabb vasúti hídját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A rendszerváltást követően az utolsó szovjet katona 1991. júniusában hagyta el Magyarországot. Az első évfordulóra 1992. júniusában a budapesti búcsú rendezvénysorozat keretében a Gellért-hegyi Szabadságszobor 4 napra fehér lepelburkolatot kapott, és a szabadság lelkeként lebegett a város felett. Egy évvel később megjelent a talapzaton ma is olvasható felirat, amely immár mindenki előtt tiszteleg, aki életét áldozta Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért. Így vált a felszabadulás emlékmű a szabadság szimbólumává.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
6: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe az országban, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Közölte, az önkormányzatok pályázhattak ugyan támogatásra, de volt, hogy az nem vagy túl későn jutott el a rászoruló családokhoz. A Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hozza a birtokában lévő információkat, amelyek azt bizonyítják, hogy Bangó Sándor áldozat, közölte a párt országgyűlési képviselője. Panyi Miklós közölte, az elmúlt időszakban tényfeltáró munkát végeztek, hogy kiderítsék, mi történt április közepén, amikor a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakója interjút adott a Kontrollnak. Az ellenzéki politikus azt mondta, több információ utal arra, hogy az interjú pénzért cserébe készült el, és része volt egy felépített, az egész jobboldalt megbélyegző pedofil vádnak. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban, miközben a vízközmű szolgáltatók és az önkormányzatok egyszerre kérnek mindenkitől takarékos vízhasználatot. A Duna vízállása Budapestnél rekordalacsony. Szállodahajók vesztegelnek a vízen, a Velencei tó vízállása a történelmi mélyponton van. Budapesten vízkorlátozásra nincs szükség. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, mert óvni kell az ivóvízellátást, figyelmeztetett a fővárosi vízművek. Tájékoztatásuk szerint jogszabály tiltja a belépést az ivóvízbázis védelmi területeket érintő meder szakaszokra. A cég kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Duna medret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak. Fürdési tilalmat rendeltek el a keszthelyi Helikon strandon. A város önkormányzata közölte, a korlátozást azután rendelték el, hogy a rendszeres vízminőség vizsgálaton vett legutóbbi minta kifogásolt eredményt mutatott. A következő napokban újabb vizsgálatot végeznek. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Koller Galéria kertje egyike Budapest titkos kertjeinek. A Táncsics utcai galériát 1953-ban alapította Koller György, halála óta pedig az unokája viszi tovább az üzletet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Óbudán a második század közepén épült fel az Aquincumi polgárvárosi amfiteátrum. Lelátója 6-7 ezer ember számára készült, a porondot nagyjából 3 méter magas kőfal vette körül. Az ülőhelyekként szolgáló kőtömbökön néhol megmaradtak az egykori tulajdonosok nevei, köztük női nevek is. Az amfiteátrumban különféle sportversenyeket és állathajszákkal vegyes gladiátor küzdelmeket rendeztek, de méretei miatt itt tartották a politikai gyűléseket, a városi ünnepségeket és a császár látogatása alkalmával sorra kerülő beszédeket. Az amfiteátrum mellett emelkedett a gladiátor laktanya, ahol a népszerű küzdelmek bajvívóit képezték ki és gyakorlatoztatták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nyulak szigete a Margit-sziget régi elnevezése. Bár valóban élt néhány nyula hatalmas zöld területen, a név valószínűleg elírás vagy félrefordítás eredménye. A fáradt fordító vélhetőleg leporumnak, vagyis nyulaknak olvasta a latin leprorum, vagyis leprások szót. A régi városokban, így Velencében is szokás volt, hogy a fertőző betegeket egy-egy városhoz közeli szigetre terelve ápolták. Egy időben a Margit-sziget is betölthetett ilyen szerepet. A későbbi korok azonban szívesebben emlékeztek idilli, nyulacskás helyként a ma is kedvelt, parkos ligetes területre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kiscelli kastély, ma múzeum, az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes Johann Etzenhofer bécsi építész tervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egyemeletes rendház északi szárnyához templom simult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Mariazell kegyszobrának másolatát, és Kiscell maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta, egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára a fővárosra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádén vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztos. A Paksi Atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Magyar Péter egyúttal takarékos fogyasztás. Kérte a lakosságot a hőség idején. Kritikusnak ígérkezik a Velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából. A Magyar Országos Horgász Szövetség helyi kirendeltségének vezetője az MT-nek elmondta, a vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A Velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Bakteriális szennyezettség miatt a múlt hét óta 5 strandon fürdőzési tilalmat rendelt. A KDNP parlamenti frakció vezetője a Tisza újabb beváltatlan ígéretének nevezte a zöldségek és gyümölcsök áfájának 5%-ra csökkentését. Létvári Bence a Facebookon hangsúlyozta. Magyar Péter miniszterelnök a kampányban még azt ígérte, hogy a kormány megalakítása után az összes egészséges élelmiszernél ugyanilyen csökkentés várható. Az ellenzéki politikus szerint ez is csak ígéret maradt, mint a megduplázott családi pótlék vagy a 480 forintos benzin. Még ma közé teszik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői posztjaira kiírt pályázatokat. Tegnap szavazta meg az országgyűlés az MVVH megalakításáról szóló törvényt. A vezetői posztokra mától augusztus 16-áig lehet jelentkezni. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház titkos légkondicionálója a Falkmiksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas ház titkos légkondicionálója a Falkmiksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Papp László Budapest Sportaréna Budapest és Magyarország legnagyobb fedett sportcsarnoka. A Puskás Ferenc stadion szomszédságában a 2-es metró és az 1-es villamos Puskás Ferenc stadion megállójánál található. Elődjét, a Kis István tervezte Budapest sportcsarnokot 1982. február 12-én avatták fel. Az épület a leningrádi jubileumi sportpalota mintájára épült, bár annál valamivel nagyobb lett. 12.500 nézőt tudott befogadni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajógyári híd, rövidített nevén H-híd, az Óbudai sziget második átkelője a Duna mellékágán Budapest harmadik kerületében. A tőle nem messze található K-hídhoz képest nagyobb kapacitású közúti összeköttetést biztosít a szigetre. A hajógyár és Óbuda központja között már az 1800-as évektől kezdve egyre nagyobb szükség volt egy állandó hídra. Az 1858-ban megépült híd egy Magyarországon egyedülálló fatolóhíd volt, aminek a középső nyílását el lehetett mozdítani, ha szükségessé vált, például magasabb hajók áthaladásakor. Három évtizeddel később ezt egy vasból készült emelőhídra cserélték, ahol a középső nyílást eltolás helyett megemelte egy csörlő szerkezet. Ezt az 1930-as években már nem használták, mivel magas vízálláskor a hajók már amúgy sem mentek be az ágba. Az emelőhíd felújítása helyett 1968-ban készült el a ma is látható befüggesztett vasbetonhíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd építését egy 1930-as törvényszék rendelte el, melyben meghatározták, hogy azt Horthy Miklósról nevezzék el a kormányzás 10 éves jubileumára. A minisztérium ez alapján írta ki a tervezésre a pályázatot, amire 17 pályamű érkezett. A bírálóbizottság ezek közül 3-at díjazott, és másik 3-at megvásárolt. A minisztertanács a 3 díjazott és a minisztérium által utólag készített felső pályás tervek közül a hírosztály terv változatát fogadta el. Így a kiviteli terveket annak alapján készítették. A tervezést Ágyai Hubert Pál irányította. Az építkezés 1933-ban vette kezdetét, a fővárosiak pedig 1937. szeptember 12-én vehették birtokba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos. A Paksi Atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, másfél millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. Szarvas közelében lakóházakat is veszélyeztettek a lángok, ott a tüzet sikerült eloltani. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria partvidékén napközben 35-40 fok várható, és éjszaka sem hűl le a levegő 25 fok alá. Újabb hőhullám várható a héten Szlovákiában, a Duna alacsony vízállása miatt több helyen korlátozták a hajók forgalmát. Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A központi vásárcsarnok belsejébe 1897-es megnyitásakor kiépített sinek vezettek. Ez tette lehetővé, hogy a vasútvonallal ellátott vidéki települések termelői árut küldhessenek ide. A logisztikai központot a mai milleniumi városrész helyén működő Dunaparti teherpályaudvar jelentette, amely az 1960-as évekig nagyon fontos szerepet játszott az ország és a főváros élelmiszeripari áruszállításában. A Duna felől egy vízi alagúton jól megrakott csónakokkal is lehetséges volt az áruszállítás a központi vásárcsarnokba. Ezt a járatot ma már azonban csak a szemét kihordására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken, kompokon és hajóhidakon oldották meg a Pest és Buda közötti közlekedést. Utóbbi esetében szükség volt a mozgatható elemek időnkénti szétnyitására és a hajók átengedésére. Ennek az a hátránya, hogy vagy a hajóknak kellett várakozniuk a híd szétnyitására, vagy az átkelni szándékozóknak kellett megvárniuk az úszójárművek áthaladását. Az állandó híd első vázlatát Széchenyi 1829-ben mutatta be a nádornak, aki ettől fogva a híd ügyének egyik leglelkesebb támogatója lett. A Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna vízszintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos. A Paksi Atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, másfél millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. Szarvas közelében lakóházakat is veszélyeztettek a lángok, ott a tüzet sikerült eloltani. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria partvidékén napközben 35-40 fok várható, és éjszaka sem hűl le a levegő 25 fok alá. Újabb hőhullám várható a héten Szlovákiában, a Duna alacsony vízállása miatt több helyen korlátozták a hajók forgalmát. Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd építését félbeszakította a szabadságharc, melyben a félkész építmény is megsérült. A befejezés után 1849. november 20-án Hajnaú császári főparancsnok adta át Buda és Pest polgárainak az átkelőt, ami a később összecsatolt városok egyik legfontosabb közlekedési csomópontja lett. Nem meglepő, hogy a tervező William Tierney Clark és a kivitelezést felügyelő Clark Ádám később számos elismerésben és prémiumban részesültek munkájukért. Az építményt csak az 1914-15-ös felújítása után nevezték Széchenyi Lánchídnak, ami már egy teljesen átépített és megerősített híd volt. Ez azonban a II. Világháborúban nagyrészt elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Ludwig van Beethoven 7. ádor szimfónia első tétel. Előadja a Budapesti Fesztiválzenekar. Karmester Fischer Iván.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erkel Színház épületét 1911-ben adták át. Itt működött a népopera, ahol kizárólag magyar nyelven lehetett csak játszani. A belépők ára töredéke volt az Andrássy úti intézményének. A legjobb helyekre 3 koronáért, az első emeleti erkély utolsó soraiba 50 krajcárért lehetett jegyet váltani. A nyitó előadáson az intézmény első igazgatója, Márkus Dezső vezényelte Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának nyitányát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztos. A Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. Szarvas közelében lakóházakat is veszélyeztettek a lángok, ott a tüzet sikerült eloltani. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria partvidékén napközben 35-40 fok várható, és éjszaka sem hűl le a levegő 25 fok alá. Újabb hőhullám várható a héten Szlovákiában, a Duna alacsony vízállása miatt több helyen korlátozták a hajók forgalmát. Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Szecesszió háza a budapesti Honvéd utcában áll. Az épület 1903-ban nyitotta meg a kapuit. Tervezője Vidor Emil, aki Gesamtkunstwerk stílusú lakóházat álmodott a megrendelő Bedő Bélának. Az épület a világháborúban megrongálódott. A leromlott állapotú villában 1997-ig üzemi konyha, szerszámgépek és asztalos műhely is működött. A felújítására végül 2007-ben Benkovics Attila építész és Gerle János építészet történész vezetésével került sor. A villa 600 négyzetméterén ma múzeum működik. Festményeket, használati tárgyakat, bútorokat láthatunk a szecesszió korszakából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Voltaire volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített. Halála előtt a szobrász viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budai Arborétum majdnem 2000 díszfát és további közel 600 féle virágot és más növényt mutat be, ráadásul ingyenesen látogatható. Az intézményt 1853-ban dr. Enc Ferenc hozta létre, aki a kor híres orvosa, szőlőművelője és kertésze volt. A nevét ma mezőgazdasági szakközépiskola őrzi Velencén. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztos. A Paksi Atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. Szarvas közelében lakóházakat is veszélyeztettek a lángok, ott a tüzet sikerült eloltani. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria partvidékén napközben 35-40 fok várható, és éjszaka sem hűl le a levegő 25 fok alá. Újabb hőhullám várható a héten Szlovákiában, a Duna alacsony vízállása miatt több helyen korlátozták a hajók forgalmát. Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1700-as évek elején Pesten gombamódra szaporodtak a kávézók, amelyek olcsó árakkal és pikáns attrakciókkal várták a vendégeket. Az árverseny 1729-re odáig fajult, hogy kitört a kávéháború. A korabeli városi tanács jegyzőkönyve három pesti kávés szivakodásáról tanúskodik. Az első pesti kávés kávéfőző Balázs és a német Franz Reschfellner panaszt tett az itáliai Francesco Bellieno ellen. Állítólag a talján olyan alacsony árakon kínálta a kávét, ami már a beszerzési árak alatt mozgott. Így tönkretette a többi kávéház üzletét. Arról nem maradt fenn semmilyen dokumentum, hogy Pest vezetése miként reagált az esetre, és sikerült-e a kávé minimálárát valamilyen módon rögzíteni. Egy biztos, hogy kávéfőző Balázs nem ment csődbe, sőt, vitájuktól függetlenül a kávézás szokása hamarosan elterjedt az egész városban. Ehhez pedig nagyban hozzájárult az, hogy 1737-ben a városi tanács megtiltotta az utcán való dohányzást, és ez a szokás teljesen beszorult a kávéházak falai közé.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vitkovics Mihály utca egy rövid belvárosi utca az 5. kerületben. Régebbi neve volt többek között Dalmadi Győző utca és Sarkantyús utca. Műemléki védelemben részesülő épülete a 12. szám alatt található. Az épület egyemeletes, kora klasszicista lakóház 5 ablakkal, udvarán barokk kőkonzolos függőfolyosó. Fél emeletén dongaboltozatos helyiségek vannak. Mai klasszicista alakját 1800 körül kaphatta. Itt volt régen a Zum Adler, később pedig a Budapest szálló, mely 1950-ig működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 2008-ban átadott Megyeri híd 1862 méteres hosszúságával az ország második leghosszabb és Budapest leghosszabb hídja. Tehermentesíti az átmenő forgalomtól a fővárost, és lehetővé teszi, hogy a gépkocsik mellett a gyalogosok és kerékpárosok is könnyebben jussanak át a túlpartra, a Duna fővárostól északra eső településeiről. A Duna mindkét ágát áthidalja, közrefogva a Szentendrei szigetet. Legmagasabb pontjai a 100 méter magas A alakú pilonok, amelyek tetején üvegezett kilátószintek vannak, de mégsem látogathatók szabadon, mert nagyon keskeny a belső tér. Az elnevezés arra utal, hogy a híd Káposztás-megyert és Békás-megyert köti össze egymással.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokai aszú, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és a jellemzően magyar szőlőfajták is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energiai